0: Pranam Gurudev, Hariom, dear friends.
1: Hariom, kedves testvérem, barátaim.
0: I am gentle because I must be gentle.
1: Azért vagyok finom, mert az kell legyek.
0: Vishwaguruji is Vishwaguruji and me and me.
1: Vishwaguruji az
0: Vishwaguruji. What will happen with me?
1: Én meg én vagyok, és ki tudja velem, mi fog történni.
0: But I must say one thing that everything what Vishwaguruji said.
1: El kell egy dolgot mondanom, minden amit Vishwaguruji mondott.
0: It is correct and it is good for ourselves.
1: Helyes és jó nekünk.
0: I am already more than 35 years with Vishwaguruji.
1: Több mint 35 éve vagyok Vishwaguruji-val.
0: And it was a really hard fight all the time.
1: Tényleg nagy harc volt mindig.
0: I must be completely honest.
1: Teljesen őszinte kell legyek.
0: All the time, yes, but.
1: Mindig az volt, hogy igen, de.
0: And in the end,
1: végül,
0: after a few years fighting about one topic, you realize yet Vishwaguruji is right.
1: Néhány
0: and I lose few years.
1: Néhány év múlva, amikor harcoltál egy adott dolog miatt, rájössz, hogy Vishwaguruji-nak igaza volt, és én elvesztegettem néhány évet.
0: And I think that also you have a similar experience.
1: Azt hiszem, nektek is vannak hasonló tapasztalataitok.
0: And this topic about pictures.
1: Ez a fénykép téma.
0: It's really right.
1: Tényleg igaz.
0: Imagine when you start to meditate.
1: Képzeld el, mikor elkezdesz meditálni.
0: And in your chidakash or in your hridayakash, you want to visualize your Ishta Devata.
1: A chidakásodban vagy a hridayakásodban meg akarod jeleníteni Ishta Devatádat.
0: It's so easy to visualize Dev Puruji.
1: Olyan könnyű Dev Purujit vizualizálni.
0: Why?
1: Miért?
0: Because we have only one picture.
1: Mert csak egy képe van.
0: And nobody of us have problem how we will visualize and see Dev Puruji.
1: És ezért nincs senkinek gondja, hogyan lehet vizualizálni Dev Purujit.
0: But when start with Mahaprabhuji.
1: De mikor Mahaprabhujira térünk.
0: Sitting, standing, turban, no turban.
1: Ülve, állva, turbánnal, nem turbánnal.
0: And half meditation you are in a dilemma which picture you will use.
1: És a meditáció felében azon dilemmázol, hogy melyik képet használd.
0: What means?
1: Azt jelenti?
0: Imagine in the moment of our death.
1: Képzeld el a halálod pillanatát.
0: What will be?
1: Mi lesz?
0: If we are also repeating so many mantra.
1: Ha olyan
0: from so many masters.
1: Ha olyan sok mantrát ismétlünk sok mestertől.
0: In the moment of our death will be mishmash.
1: Ha a halálunk pillanatában összevisszaság lesz.
0: Start with one mantra, continue with other mantra, picture one and second and all this.
1: Egyik mantrával kezded, másikkal folytatod, ilyen kép, olyan kép, ilyenek.
0: And once I was really a worry for myself.
1: Egyszer nagyon aggódtam magam miatt.
0: When I realize that Gandhiji,
1: mikor rájöttem, hogy Gandhiji,
0: in the moment of the when he get a bullet,
1: mikor lelőtték,
0: what he said,
1: mit mondott,
0: Ram, Ram,
1: Ram, Ram,
0: and imagine what we said in the moment when we stood on the ice.
1: És képzeld el, hogy mi mit mondunk, hogyha a jégre lépünk.
0: I will not tell.
1: Nem mondom meg.
0: But all of us know.
1: De mindannyian tudjuk.
0: And imagine in the moment, not bullet.
1: Képzeld el, hogy abban a pillanatban nem golyó,
0: but
1: hanem
0: something happen.
1: Történik valami.
0: On what we will think.
1: Mire gondolunk.
0: What we will said.
1: Mit mondunk?
0: And what we will imagine.
1: Mit képzelünk el?
0: Oh, that is the problem.
1: Ez a baj.
0: And also once I hear from Vishwaguruji.
1: Egyszer hallottam Vishwaguruji-tól.
0: If you gave to somebody a picture.
1: Hogyha valakinek adtál egy képet.

0: That is the same like you gave somebody a mantra.
1: Ez ugyanaz, mint ha adtál volna neki mantrát.
0: And yes.
1: Igen.
0: Really, sometimes in the when you are in deep problem.
1: Néha, mikor nagy problémád van.
0: Sometimes just picture arise.
1: Néha csak
0: image.
1: Egy kép jön be.
0: And that it's enough.
1: És az elég.
0: And if we have and all of us have a lot of picture.
1: És ha mindannyiunknak sok képe van.
0: We are something like this 10 years old little guys.
1: Olyan vagyunk, mint a 10 éves kisgyerek.
0: Which try to collect all Pokémons.
1: Aki gyűjti a Pokémonokat.
0: And our mantra is collect all.
1: És gyűjtjük a mantrákat.
0: All of our drawers is full of the pictures.
1: És a fiókok tele vannak képekkel.
0: And how many times we are look to all these pictures?
1: És hányszor nézzük meg ezeket az összeset?
0: Once in few years when we clean.
1: Néhány évente egyszer, mikor kitisztítjuk.
0: And also I realized once.
1: És egyszer rájöttem.
0: On each Kumbh Mela I took one stone. Little water, little sand, little this and that.
1: Minden Kumbh Méláról hozok egy kis követ, egy kis homokot, egy kis vizet.
0: And after 10 years,
1: 10 év múlva,
0: you are thinking, what is this? From which Kumbh Mela?
1: És akkor néhány év múlva arra gondolsz, hogy ez most melyik Kumbh Méláról van?
0: And what means all this?
1: És mit jelent mindez?
0: That happened inflation.
1: Ez egy infláció.
0: That lose the value for us.
1: Azaz, hogy elveszti számunkra az értékét.
0: And if we want to have a value of something.
1: Ha azt akarjuk, hogy valaminek értéke legyen.
0: Imagine our grandparents.
1: Képzeljétek el a dédszüleinket.
0: Ladies had, I think, two or three dress.
1: A nőknek két-három ruhája volt.
0: Very nice dress.
1: Nagyon szépek.
0: For very very important happening.
1: A fontos eseményekre.
0: For normal and for working.
1: A közönséges és a munkaruha.
0: And some dress had special place because was a wedding dress.
1: És volt olyan ruha, ami különleges helyet foglalt el, az volt az esküvői ruha.
0: From grandma.
1: A déd nagymamától.
0: And that make a value.
1: Ez teszi az értéket.
0: If is everything too much.
1: Hogyha mindenből túl sok van.
0: And everything is open.
1: És minden nyitott.
0: They lose value.
1: Elveszti az értékét.
0: That thing, that picture, that image will not lose value.
1: Az a dolog, az a kép nem veszti el az értékét.
0: But we will lose benefit from this because we will not any more value that like what is for real.
1: Hanem mi veszítjük el ennek a valódi értékét, mert nem tudjuk értékelni, hogy mi az igazi.
0: Once I saw in India.
1: Egyszer láttam Indiában.
0: When Vishwa Guruji gave a picture for people on satsang.
1: Mikor Vishwa Guruji képet adott a satsangon az embereknek. Mahaprabhuji képét.
0: Old people, not young generation.
1: Öregeknek, nem fiataloknak.
0: Old people take that picture.
1: Elvett.
0: So great respect and touch the front head and put on the heart.
1: Olyan nagy tisztelettel vették el a képet a homlokukhoz és a szívükhöz érintették.
0: And that picture put on altar has so great strength.
1: Azt a képet, hogyha az oltára helyezik, nagyon nagy az ereje.
0: Because we have inside that feeling, that bhava.
1: Mert belül megvan az az érzés, az a bhava.
0: And in the end everything is in that what we feel inside.
1: Végül is minden attól függ, hogy mit érzünk belül.
0: And when Vishwa Guruji said not so much picture, not putting this there. Yes, that is completely true.
1: mikor Vishva Guruji azt mondja, hogy ne legyen olyan sok kép, ez teljesen így igaz.
0: And if we just stop for the 1 second and try to realize what Vishva Guruji said.
1: És ha csak megállunk egy pillanatra és elgondolkozunk, hogy mit mondott Vishva Guruji.
0: If we like or not like.
1: Ha szeretjük, ha nem.
0: Vishva Guruji is always right.
1: Vishva Gurujinak mindig igaza van.
0: And you have an easier or hard way to learn this.
1: És ezt vagy könnyű, vagy nehéz úton fogod megtanulni.
0: And really I pray from deep of my heart to our parampara that all of us have that luck to understand that and to learn that on the easier way.
1: És szívem mélyéből imádkozom a paramparánkhoz, hogy mindannyiunk a könnyű úton tudjuk ezt megérteni és megtanulni.
0: And because of that, because Vishva Guruji is always right.
1: Mert Vishva Gurujinak mindig igaza van.
0: Not like in that joke, boss is always right.
1: Ez nem olyan, mint a viccben, hogy a főnöknek mindig igaza van.
0: Not because of that, but because of his knowledge and that light what he brings from inside.
1: Nem abból az okból, hanem amiatt a tudás miatt és fény miatt, amit belülről kihoz.
0: Vishva Guruji is always somewhere on the way because everybody wants to be and to have that light.
1: Vishva Guruji mindig utazik és azért, mert valaki mindig akar részesülni ebből a fényből.
0: And because of that on the first week of the seminar,
1: ezért a program első hetében,
0: 2 days Vishva Guruji was not with us.
1: Vishva Guruji nem volt mi velünk,
0: because he was in London.
1: Mert hogy Londonban volt.
0: Not only because of day of yoga,
1: nem csak a jóga nap miatt,
0: but because in London in the parliament,
1: mert Londonban a parlamentben
0: was organized one conference.
1: Ott szerveztek egy konferenciát.
0: Second yoga conference in London, which organized parliament.
1: A második yoga konferencia Londonban, amit a parlament szervezett.
0: And also in that parliament is one part, which called old party parliament group.
1: És van egy ilyen része a parlamentnek, a régi párt.
0: Indian traditional scientist. Science.
1: Ez a indiai hagyományos tudományok.
0: And on that conference.
1: Ezen a konferencián.
0: And after where Vishva Guruji also gave a lecture.
1: Ott is előadást tartott Vishva Guruji.
0: Vishva Guruji get one very great award.
1: Egy nagyon magas kitüntetés kapott Vishva Guruji.
0: And that word is yoga ratna.
1: Ez a yoga ratna.
0: And that yoga ratna, we know what is the yoga.
1: Tudjuk mi a yoga.
0: And the ratna.
1: A ratna.
0: Ratna is that what Swamiji is.
1: Ami Swamiji az.
0: And that is that precious stone.
1: Ez a drága kő.
0: But the really precious stone.
1: Az igazi drága kő.
0: And Swamiji get on the 20th June in the House of Parliament.
1: Swamiji
0: this award.
1: Június 20-án a parlamentben kapta ezt a diplomát.
0: And yes, and it's very nice that we know all this and to give also a token of our love.
1: Nagyon jó, hogy ezt tudjuk, és a szeretetünk jelét adjuk mi is.
0: We know already that Swamiji is that ratna.
1: Mi tudjuk már,
0: but
1: hogy Swamiji
0: it's also nice to
1: ez a ratna.
0: Sri Dipnayam Bhagavan ki je, Sri Alakpuriji Siddha Pit Parampara ki je. We will put on the much better place.
1: Sokkal jobb helyre tesszük.
0: Thank you. And For those who are come on this second week,
1: akik erre a második hétre érkeztek,
0: always is good to remember that being in this hall.
1: Mindig jó arra emlékezni, hogy ebben a teremben lenni.
0: Have a darshan.
1: Darshanba részesülni.
0: Have a satsang is something what is really precious.
1: Satsangon lenni, ez valami különleges dolog.
0: Because we also hear many times from Vishwaguruji that how many people are now on the planet Earth?
1: Sokszor halljuk,
0: 6 billion, yes, something like this.
1: Sokszor halljuk azt is Vishwagurujitól, hogy hány ember van a Földön, 6 milliárd.
0: And imagine how many is on the satsang.
1: És hányan vannak satsangon?
0: Just this.
1: Csak ennyit.
0: And when you realize that in the whole planet,
1: és az egész világon,
0: so many people,
1: az egész bolygón az a sok ember,
0: how less people have opportunity to be on the satsang.
1: Milyen kevés embernek van lehetősége, hogy satsangon legyen.
0: And especially on satsang with the guru, with the life master,
1: különösen
0: and have a darshan,
1: élő mester darshanjába részesülni,
0: that it's something very, very, very rare.
1: Az valami nagyon ritka dolog.
0: And for that, thank you, Vishwaguruji, that you are with us.
1: Ezért köszönöm, Vishwaguruji, hogy velünk vagy.
0: And we hope that we will not need to think about what to do with the picture for next few thousand years.
1: És remélem, hogy nem kell azon gondolkoznunk, hogy mit csinálunk
0: and
1: a képpel
0: thank you for everything.
1: A következő néhány ezer évben. Köszönöm.

0: So.
1: Der hat.
0: Ham.
1: So ham.
0: So ham. It is Vivek Puri is reminding this which I got in British Parliament.
1: Vivek Puriji szólt arról, amit a parlamentben kaptam.
0: But there was a great man.
1: Volt egy nagy ember.
0: From South India.
1: Dél-Indiából.
0: And it is about how many 100 years.
1: Hány száz éve.
0: And he was the first person.
1: Ő volt az első személy.
0: Who he was very great learned person.
1: Nagyon nagy tanult ember volt.
0: And he gave the freedom.
1: Ő szabadságot adott.
0: Very much.
1: Nagyon sokat.
0: For the women's and for the men's.
1: A nő, a férfiaknak, nőknek.
0: And it is the freedom.
1: A szabadság.
0: So the British government gave the place and that statue of that great professor, scientist.
1: A brit kormány egy szobrot állított ennek a nagy tudósnak.
0: Near the front of the parliament.
1: A parlament előtt.
0: Backside where the river is flowing.
1: Ott, ahol a folyó van.
0: And it gave about 5,000 square meter land.
1: És körülbelül 5,000 négyzetméter földet.
0: For 5,000 years.
1: 5,000 évre.
0: And the statue there, beautiful, very beautiful.
1: És ott a szép szobor.
0: So we went to respect him and gave the mala.
1: Elmentünk, hogy a tiszteletünket le.

0: Felejtettem.
1: Holy Guruji very often used to speak about this
0: Holy Guruji
1: slogan.
0: Nagyon gyakran beszélt erről.
1: Because long ago,
0: régi idővel ezelőtt,
1: there was big problems on the earth.
0: Nagy gondok voltak a földön.
1: People were suffering.
0: Szenvedtek az emberek.
1: Animals were suffering.
0: Szenvedtek az állatok.
1: The forest was suffering.
0: Szenvedett az erdő.
1: Many things troubles there.
0: Sok baj volt.
1: So from the Saptarishi.
0: Saptarishi.
1: One rishi
0: közül egy rishi.
1: The rishis, they are free.
0: A rishik szabadok.
1: So he went to Bhagavan Vishnu.
0: Ő Bhagavan Vishnuhoz ment.
1: And Vishnu is residing and it's called Milky Ocean.
0: Ő az úgynevezett tejóceánon honol.
1: Sometime out, sometime in.
0: Néha bent, néha kint.
1: And his asan,
0: és az ő ászanja,
1: or his bed to rest there.
0: Az, ahol nyugszik.
1: It is coiled by snake.
0: Ez egy összetekeredett kígyó.
1: And sahasra means thousands faces that
0: ezer feje van.
1: Snake.
0: Annak a kígyónak.
1: So he's making an umbrella.
0: És azt mint eselnyőt tartja.
1: And always the Vishnu resting like this.
0: És Vishnu pedig így pihen ott mindig.
1: And the Lakshmi.
0: Lakshmi pedig.
1: Is sitting there.
0: Ott ül.
1: And she's doing seva, massage, etc.
0: Sevát végez, masszírozza ilyenek.
1: And she's the Sastraga is also taking care.
0: És a kígyó is vigyáz.
1: And the Lakshmi also.
0: És Lakshmi is.
1: Vishnu will wake up.
0: Vishnu felébred.
1: For next yuga.
0: A következő yugáért.
1: Till that is residing in the ocean.
0: Addig ott nyugszik az óceánon.
1: But there was a problem. People and animals were suffering.
0: De gond volt, mert az emberek és az állatok szenvedtek.
1: So that rishi went very angry.
0: Az a rishi nagyon mérgesen ment.
1: And that time Vishnu was above the ocean.
0: Akkoriban Vishnu az óceán fölött volt.
1: Like this.
0: Így.
1: Lie down.
0: Feküdt.
1: And Lakshmi is there.
0: Lakshmi ott volt.
1: And Rishi came and he said, "My God."
0: Jött a Rishi, mondta, Istenem.
1: Vishnu. The creatures are suffering.
0: Szenvednek a teremtmények.
1: They are in trouble.
0: Bajban vannak.
1: And he is enjoying completely. No, he have no any sorrow.
0: És ő meg itt élvezkedik, nincs benne szomorúság.
1: And he and Lakshmi, they are happy.
0: Lakshmi meg ők boldogok.
1: That rishi, he came quickly and he could not hold his words and his anger.
0: Az a rishi nem tudta megválogatni a szavait és a dühét nem tudta visszatartani.
1: And this rishi came with his right foot,
0: jobb lábával,
1: he bit on the chest of the Vishnu.
0: Rávágott Vishnu mellkasára.
1: Lakshmi was completely angry.
0: Lakshmi teljesen dühbe jött.
1: And Bhagavan Vishnu,

0: Bhagavan Vishnu.
1: He took the fit of the Rishi on his chest of the Vishnu. Vishnu held it.
0: Vishnu megfogta a Rishi lábát a mellkasánál.
1: And said.
0: Azt mondta.
1: Rishi.
0: Rishi.
1: I am so sorry.
0: Annyira sajnálom.
1: You could just say me hello.
0: Csak mondhattad volna, hogy hello.
1: But your fit is so beautiful and so soft, like the flowers.
0: De olyan szép és finom a lábad, mint egy virág.
1: But my chest is like iron.
0: De az én mellkasom pedig, mint a vas.
1: I'm so sorry.
0: Nagyon sajnálom.
1: Did you feel hurt on your feet?
0: Érzel-e fájdalmat a lábadban?
1: And Rishi was so sad again.
0: A Rishi megint elszomorodott.
1: He said, I'm sorry.
0: Nagyon sajnálom.
1: But first he told everything.
0: De először mindent elmondott.
1: Then Vishnu said.
0: Azt mondja Vishnu.
1: Rishi, please.
0: Kérlek, Rishi.
1: What can I do for you?
0: Mit tehetnék érted?
1: Rishi said, nothing.
0: Rishi azt mondja, semmit.
1: He said, yes.
0: Igen.
1: Your holy feet.
0: A te szent lábad.
1: Which you had put on my chest.
0: Amit a mellkasomra tettél.
1: That foot.
0: Az a láb.
1: For me is worshipped.
0: Számomra
1: Vishnu said.
0: Imádandó, mondja Vishnu.
1: So from today onwards.
0: Mostantól.
1: Your holy feet, O saint.
0: Ó, a te lábad, ó szent.
1: Will be worshipped.
0: Imádva lesz.
1: Will wash your feet.
0: Megmosva.
1: That charanamrit will be, they will drink that charanamrit.
0: A charanamritot fogják inni.
1: And you know,
0: tudod,
1: in your toes,
0: a te ujjaidban,
1: the big toes,
0: a nagy ujjadban, nagy lábujjban,
1: will be that jewel.
0: Ott lesz az az ékszer.
1: And that will be the light of the liberation.
0: Ez lesz a felszabadulás fénye.
1: So, you should all any bhaktas,
0: minden bhakta,
1: they will take your toes in the mouth.
0: A szájába veszi a nagy ujjadat.
1: They will be done the tongue that from this toes.
0: A nyelvével megérinti a nagy
1: ujjadat. Or they will wash your feet.
0: Vagy megmossák a lábadat.
1: And that is called charanaraja.
0: Ezt hívják úgy charanaraja.
1: Lucky are they.
0: Szerencsések azok.
1: They can get this charanaraja.
0: Akik megkaphatják ezt a charanarajat.
1: And this charanaprasad.
0: Charanaprasad.
1: And so that was the words of the Vishnu.
0: Ez volt tehát Vishnu beszéde.
1: So therefore it is said.
0: Azt mondják.
1: Dhyan mulam guru murti. Puja mulam guru padam, mantra mulam guru vakyam, moksha mulam guru kripa. So,
0: tehát,
1: so dhyan mulam guru murti, puja mulam guru padam. So guru padam, pad means the legs,
0: guru padam,
1: feet.
0: Pada, a láb.
1: And so, always Guruji, I can tell you, Gurudev said,
0: elmondhatom, Gurudev mondta.
1: That Gurudev was meditation, then he was meditating on the lotus feet, on especially on the big toes of Mahaprabhuji.
0: Gurudev Mahaprabhuji lábán, különösen a nagy lábujján meditált.
1: And Guruji said,
0: Guruji mondta,
1: he saw always like diamonds.
0: Olyan volt, mintha gyémántokat látna.
1: And he was a divine what you call samadhi or whatever.
0: Isteni szamádiban ilyesmiben volt.
1: Whenever anything, he would look to the Dev Mahaprabhuji's holy feet, and there he, like he drink the nectar.
0: Bármikor, mikor ránézett Mahaprabhuji szent lábára, olyan volt, mintha a nektárt inná.
1: But only that one lucky who can this.
0: Csak azok a szerencsések, akik ezt other tudják csinálni, a mások nem.
1: So everywhere you go,
0: akárhova mész,
1: it's we are falling in the front.
0: Ott más.
1: Bow down to the holy feet.
0: Leborulni a szent lábhoz.
1: Nakamana gana jyoti. Only that much I have. Half other I forgotten.
0: Csak ennyi, a felét elfelejtettem.
1: So nak man ghana jyoti. Nak means the nails.
0: Naka, a körmök.
1: Of Gurudev's toes.
0: Gurudev nagylábujjának körme.
1: Nak is the toes, nail.
0: Az a köröm.
1: So one day,
0: egy nap,
1: one disciple of Mahaprabhuji's,
0: Mahaprabhuji egy tanítványa,
1: whole family is very, very devoted to Mahaprabhuji, and Mahaprabhuji was staying in their house.
0: Mahaprabhuji-nak nagyon odaadó tanítványa volt az egész család, és Mahaprabhuji az ő házukba tartózkodott.
1: They had four sisters,
0: négy,
1: and one brother.
0: Négy lány testvér és egy fiú testvér.
1: So one day one sister came to me.
0: Az egyik lány egyszer jött én hozzám.
1: Mahaprabhuji passed away.
0: Mahaprabhuji már eltávozott.
1: And the mother and the sisters of this sisters, they are also passed away.
0: És az anya és a testvérek is eltávoztak.
1: So one day she came to kill at Jadanashram.
0: Egyszer ő eljött a Jadani ashramba.
1: About age about 65-70.
0: Körülbelül 65-70 éves.
1: And she was sitting there, and she was always when she sees me, she have tears.
0: Ott ült, és bármikor, amikor láttam, könnyek voltak a szemében.
1: I said, you are great to me, I'm not great to you.
0: Te vagy nekem nagy, nem én vagyok neked.
1: But
0: nagy, mondtam.
1: From her sari, she opened the knot.
0: Kinyitotta a sáriának a csomóját.
1: And then was little box.
0: Volt ott egy picike doboz.
1: And she was tears running.
0: És folytak a könnyei.
1: And she said,
0: azt mondja,
1: these are the nails of Bhagavan.
0: Ezek a Bhagavan,
1: Mahaprabhuji.
0: Mahaprabhuji körmei.
1: And every day
0: minden
1: when
0: nap,
1: I wash,
0: mikor megmosom,
1: I drink this water.
0: Ezt a vizet iszom.
1: But this nail,
0: ez a köröm,
1: there's no one who can have the value of this.
0: Senki nincsen, aki értékelni tudja ezt.
1: And she said, please,
0: azt mondta, kérlek,
1: I offer you.
0: Fölajánlom neked.
1: And that I have with me.
0: És ez itt van nálam.
1: In Jaipur ashram.
0: A Jaipuri ashramban.
1: Jadan.
0: Jadanban.
1: Because I know if I will forget somewhere lost it.
0: Tudom, ha valahol elhagynám.
1: I will never pay back to my sister that who was giving.
0: Soha nem tudnám visszafizetni az adósságot annak a testvéremnek, aki adta.
1: So this is only who understand.
0: Ez csak annak van, aki megérti.
1: Who understand, they will can drink the prasad.
0: Aki megérti, az ihatja ezt a prasádot.
1: Charan Raja.
0: Charana Rajat.
1: And that will
0: ez
1: take the mouth in the toes of the Gurudev.
0: És szájba venni Gurudev nagylábujját.
1: Other will not.
0: A másoknak nem.
1: So there are all in many, many ancient times, many times the great saints was like that.
0: Az ősi időben.
1: Not only in India.
0: Ilyenek voltak a nagy szentek, de nem csak Indiában.
1: But slowly, slowly lost.
0: Lassan elveszett.

0: One day,
1: egyszer,
0: Guruji's Mahaprabhuji was walking and Guruji was there.
1: Guru Mahaprabhuji sétált, Guruji ott volt.
0: Guruji every day Guruji brought water and washed my holy Guruji. Like mother washed a baby.
1: Guruji hozott vizet és lemosta Mahaprabhujit, mint az anya a gyermeket.
0: And then Mahaprabhuji was on the sand, nice jagatujel, fine sand.
1: Mahaprabhuji finom homokon volt akkor.
0: And when Guruji Mahaprabhuji took his foot, step other side.
1: És mikor Mahaprabhuji lépett?
0: And Guruji took that sand.
1: Guruji vette azt a homokot.
0: A whole life he had with him.
1: Egész életében magánál tartotta.
0: And he gave me.
1: Adott nekem.
0: He said, Mahesh.
1: Azt mondja Mahesh.
0: Always this sand, not too much, one or two piece of the sand.
1: Egy-két kis szemecskét
0: corn of the sand in the head.
1: Mindig a fejre.
0: And the mouth.
1: És a szájba.
0: Mahesh. Guruji said.
1: Mondja Guruji.
0: You will be all where successful.
1: Mindig sikeres leszel.
0: Egyemai Mahaprabhuji said. Charan Raja, you have in your mouth.
1: Charan Raja a szádban, ahogy Mahaprabhuji mondta.
0: So I put it in India and in Jaipur, in Vienna.
1: Elhelyeztem Indiában és Bécsben.
0: And I always traveling too much and some countries don't want that, why you are taking the sand?
1: És sokat utazok mindig, és bizonyos országokban nem szeretik, ha homokot viszek be.
0: But that is only one can, otherwise others will not get.
1: De csak egy kaphatja meg, mások nem.
0: There is a many snakes.
1: Csak sok kígyóban.
0: But from all these snakes, there is one is called king snake.
1: De csak a sok kígyó közül egy, akit királykígyónak
0: hívnak. And that
1: hívnak.
0: Is called cobra.
1: Ez a kobra.
0: And only that the head and mouth is only cobra head, others not.
1: Csak annak van olyan feje.
0: And when the cobra is a very, very old.
1: Mikor a kobra megöregszik.
0: That time he have in his head.
1: Akkor a fejében.
0: Is called money.
1: Ott van, amit money-nak hívnak.
0: Very, it like a stone.
1: Olyan, mint egy kő.
0: And this he's now old.
1: Már megöregedett.
0: But he needs a light.
1: Szüksége van fényre.
0: So that creatures come and the snake is eating.
1: Jönnek az élőlények és a kígyó megeszi.
0: So he spit that money out.
1: Kiköpi azt a money-t.
0: And there is light everywhere.
1: Mindenhol fény van.
0: Any sound from animals or the humans or immediately the cobra will first he will swallow this money.
1: Bármilyen hang az emberektől, állatoktól, a kobra lenyeli először ezt a money-t.
0: And if you try to catch the cobra,
1: ha próbálod elkapni a kobrát,
0: you can try to kill it.
1: Megpróbálod megölni.
0: In every centimeter.
1: Minden centiméteren.
0: That money is not there.
1: Nincsen ott az a money.
0: Like only mother chest have the milk.
1: Ugyanúgy, mint ahogy csak az anyaméhből
0: van.
1: And
0: only that milk mother produces a body, otherwise not.
1: Csak az anyateste képes tejet létrehozni, másé nem.
0: And so that is called that money.
1: Ez a money.
0: Money padme hum. So
1: padam.
0: And that money.
1: Az a money.
0: We can say navel.
1: Mondhatjuk, hogy köldök.
0: Or the king of the cobra.
1: Vagy a kobra királya.
0: If you can get it.
1: Ha megkapod.
0: Millions.
1: Milliók.
0: But it is not easy.
1: de nem könnyű.

0: könnyű.
1: Not easy.
0: Nem könnyű.
1: It is like it goes from out from the body.
0: Kimegy a testből, ez így van.
1: So many people are trying.
0: Sokan próbálják.
1: Tricky.
0: Trükkösen.
1: They put one pot slowly down.
0: Lassan leeresztenek egy edényt.
1: Try to put down.
0: Megpróbálják lerakni.
1: But cobra see.
0: De látja a kobra.
1: And he sucks this money.
0: És benyeli ezt a money-t.
1: So makanak gani money, and that same is on the toes of the Gurudev's nails.
0: És ugyan ez van Gurudev nagylábujjának a körmében.
1: You will not understand?
0: Nem fogod megérteni.
1: Many will understand?
0: Sokan megértik.
1: But a fairy tale.
0: És a más azt mondja, mi ez a tündérmese?
1: Yes, fairy tale is the real tale.
0: A tündérmese az igazi mese.
1: Other have no tail, it's cut it off.
0: Megint szó vicca, a tél az farkot is jelent, le van vágva akkor a farok.
1: So that it is something.
0: Tehát ez valami.
1: So asanas pranayama is very good.
0: Az asana pranayama nagyon jó.
1: Meditation is all.
0: A meditáció szintén az minden.
1: Guru bhakti.
0: De a guru bhakti.
1: And therefore there is Guru Brahma.
0: Tehát Guru Brahma.
1: Guru is the Brahma.
0: Guru az Brahma.
1: Guru Vishnu.
0: A Guru Vishnu.
1: And Guru Devo Maheshwara Shiva.
0: És Guru Maheshwara Shiva.
1: Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Parabrahma. So finally Parabrahma is the Guru.
0: És végül is Guru a Parabrahma.
1: Tasmai Sri Guruve Namaha. All this Brahma, Vishnu, Shiva, they...
0: Mindez, Brahma, Vishnu, Shiva.
1: They bow to the Guru Param, Guru principle.
0: Leborulnak a Guru elv előtt.
1: The Guru knowledge.
0: A Guru tudása előtt.
1: Not this your body.
0: Nem ez a test.
1: But that time body when you will have, your body will be like that.
0: Akkor az a tested, amilyen lesz, az olyan lesz.
1: But it's not easy.
0: De ez nem könnyű.
1: So we said, better that we bow down to the Gurudev.
0: Jobb, hogyha leborulunk Gurudevhoz.
1: Don't become that you are a guru.
0: Ne gondold, hogy te guru vagy.
1: When you think that now they should touch me.
0: Amikor azt gondolod, hogy most engem kell
1: megérítsenek. That I am the master.
0: Én vagyok a mester.
1: Don't do like this.
0: Ne csináld ezt.
1: Otherwise, whatever you have, that will also gone.
0: Mert akkor, amit van, az is elveszik.
1: That money.
0: Az a money.
1: That knowledge.
0: Az a tudás.
1: That light.
0: Az a fény.
1: That wisdom.
0: Az a bölcsesség.
1: That is something.
0: Az valami.
1: And so.
0: Tehát.
1: In the Ramayana is beautifully written.
0: A Ramayanában szépen meg van írva.
1: In Srimad Bhagavatam also.
0: A Srimad Bhagavatában úgy szintén.
1: And all other holy saints.
0: Minden más szent könyvben.
1: I told morning.
0: Mondtam reggel, délelőtt.
1: Se 18,000 sloka.
0: 18,000 sloka.
1: Is from that Ved Vyasa have written.
0: Amit Ved Vyasa leírt.
1: How many poem do you write?
0: Te hány költeményt írtál?
1: And many others.
0: És sokan mások.
1: Also the Vedas.
0: A Védák is.
1: And therefore this Guru Purnima.
0: Tehát ez a Guru Purnima.
1: Actually the Guru Purnima is a worship of the Ved Vyasa.
0: Az valójában Ved Vyasa imádása.
1: So Ved Vyasa is that guru.
0: Ved Vyasa az a guru.
1: He was born on this Purnima.
0: Ezen a Purnimán született.
1: And that's why it's called Guru Purnima.
0: Ezért hívják úgy, hogy Guru Purnima.
1: So because they all follow of the Vedvyasa.
0: Mert hogy mindannyian követik Vedvyasát.
1: And so
0: tehát
1: we are worshiping our Guru.
0: Ezért imádjuk a Gurut.
1: But Vedvyasa and this great saints.
0: Vedvyasa és ezek a nagy szentek.
1: The Sanatan Dharma is from Adi Anadi, from beginning till end, all, there's no end.
0: A Sanatana Dharma az a kezdettől a végig van, nincs vége.
1: But in Kali Yuga,
0: de a Kali Yugában
1: different religion came.
0: Különböző vallások jöttek.
1: And that's why there is a lot of spiritualities disturbed.
0: És ezért sok spiritualitás összezavarodott.
1: So, where we are going?
0: Hova megyünk?
1: What we can do?
0: Mit tehetünk?
1: Purify your heart.
0: Tisztítsd ki a szíved.
1: That's what.
0: Ezt.
1: So every day.
0: Minden nap.
1: Make a water in your hair, palm.
0: Tegyél vizet a tenyeredbe.
1: And say Guru Brahma, Guru Vishnu,
0: mondjad.
1: Guru Deva, Vishnu. And then Guru Pada, Makmani. And you drink it.
0: És azután megiszod.
1: As long as that you will have the devotion.
0: Amíg megvan az odaadásod.
1: And that day, that is called a holy water.
0: Akkor a szentelt víz.
1: And you go to the church.
0: Elmész a templomba.
1: There is on the right side.
0: Ott jobb oldalt.
1: Door.
0: Az ajtónál.
1: There is a stone and there is a water.
0: Ott van a kőmedence, benne a víz.
1: So who following the Jesus,
0: aki Jézust követi,
1: they take this water in tilak.
0: Veszi ezt a vizet és tilakot csinál.
1: And they put one drop in the mouth.
0: És egy cseppet a szájába tesz.
1: From where this came?
0: Honnan jött ez?
1: It came from that rishi's that time.
0: Attól, azoktól a rishiktől, abból az
1: and
0: időből.
1: And Vedvyasa's.
0: És Vedvyasától.
1: So we think now it is the only stupid things.
0: Mi azt gondoljuk, hogy ez csak buta dolog.
1: And they call fanatic.
0: És azt mondják fanatikus.
1: So can you find what is a fanatic?
0: Meg tudjátok találni, mi az, hogy fanatikus?
1: Okay, is a fanatic.
0: Rendben, fanatikus.
1: So can you write 18,000 sloka?
0: Tudtok-e írni 18,000 slókát?
1: You will die already.
0: Meghalsz már.
1: So it is like this what we tell.
0: Amit mondunk.
1: A fox.
0: Olyan, mint a róka.
1: In the farm parties. And there are beautiful grapes.
0: Ott van a szép szőlő a gazdaságban.
1: And he want to eat the grapes.
0: Szeretne szőlőt enni.
1: And this is saying all knows, everybody knows.
0: Mindenki tudja.
1: So the fox always getting off, jumping, ugrál. But he couldn't guess that.
0: Ugrál a róka, de nem bírja elérni.
1: And he can't give up.
0: De nem bírja feladni se.
1: So the fox try to create something.
0: Próbál valamit csinálni.
1: That he can get rid of this grapes.
0: Hogy megszabaduljon a szőlőtől.
1: So he said, what he said?
0: Mit mondott? Savanyú a szőlő.
1: So, don't go to eat grapes, they are very sour.
0: Ne együk meg azt a szőlőt, nagyon savanyú.
1: And so is that people who is talking about this, that is like that.
0: Ilyenek azok az emberek, akik olyan dolgokat beszélnek.
1: But we should not imitate.
0: De mi ne utánozzunk.
1: Imitation is not good.
0: Az utánzás az nem jó.
1: There is a right, the real gold,
0: az igazi
1: ornament, and there is other what call the b what you call? Wrong. So it looks like a gold.
0: És a rossz az úgy néz ki, mint az arany.
1: But it's nothing.
0: De semmi.
1: So reality is a reality.
0: A valóság az valóság.
1: If there is a gold is real,
0: ha valódi
1: you can
0: az,
1: melt it,
0: az arany, azt megolvaszthatod,
1: still there will be gold.
0: És még mindig arany marad.
1: So who have in the heart and in the mind,
0: akinek a szívében és elméjében
1: purities,
0: tisztaság van,
1: and no negative thoughts, no negative words,
0: nincsenek benne negatív gondolatok, negatív,
1: then you are the great.
0: Nincsenek negatív szavai, akkor nagy vagy.
1: Otherwise,
0: különben,
1: you will listen everything,
0: mindent meghallgatsz,
1: and you will say,
0: azt mondod,
1: the grapes is white, sour.
0: Savanyú a szőlő.
1: So that's clean, clean, clean, clean, clean.
0: Tisztíts, tisztíts, tisztíts.
1: Mind go, clean your mind.
0: Tisztítsd az elmét.
1: So Patanjali said.
0: Patanjali mondotta.
1: Atha. And then.
0: Aztán.
1: Okay.
0: Hát rendben.
1: So that we can follow.
0: Ezt követhetjük.
1: Anushasan. We will try.
0: Megpróbáljuk.
1: But immediately he put a lock on the front.
0: De azonnal
1: a barrier.
0: Egy határt rakott elénk, egy akadályt.
1: What? After this?
0: Azután.
1: What he said after that?
0: Mit mondott utána?
1: And how will you come over these three things?
0: Hogyan tudsz átkelni?
1: Citta, vritti, nirodha.
0: Ezen a három dolgon hogyan tudsz átkelni?
1: So, thousand students was there.
0: Ezer hallgató volt ott.
1: And one remained.
0: Egy maradt.
1: Patanjali said, where are you going?
0: Patanjali azt mondja, hova mentek?
1: Because man citta vritti.
0: Mert hogy? Citta vritti.
1: It's so hard mana to break away.
0: Olyan nehéz uralni.
1: So they went.
0: Elmentek.
1: So the five disciples remained.
0: Öt tanítvány maradt.
1: But there was sitting lion.
0: De ott ült az oroszlám.
1: Deers.
0: A
1: tigers.
0: Űzök.
1: Elephants.
0: Űzek, elefántok.
1: Many birds.
0: Sok madár.
1: Round the house or this cottage.
0: A kunyhó körül.
1: Rishi was sitting outside.
0: Kint ült a Rishi.
1: And he was preaching.
0: Prédikált.
1: That ahimsa.
0: Azaz ahimsa.
1: So all these animals.
0: Mindazok az állatok.
1: The lion and deer sitting beside.
0: Az oroszlán meg a szarvas egymás mellett ültek.
1: The tigers
0: a tigris,
1: and cows sitting beside.
0: És a tehén egymás mellett.
1: Peacock sitting beside.
0: Ott ült a páva mellett.
1: They are, I don't know, I didn't see.
0: Én nem láttam, nem
1: but
0: tudom.
1: They write in the book in the picture.
0: De a könyvben kép van meg leírás.
1: So it is not like it's not only fairy tale.
0: Ez nem csak tündérmese.
1: It is and it was.
0: Így van és így volt.
1: And it will be.
0: És így lesz.
1: So perhaps we are all disciple of the Patanjali.
0: Mi talán mind Patanjali tanítványai vagyunk.
1: 7000 years.
0: 7000 éve.
1: So my dear,
0: kedvesem,
1: let purify our heart.
0: Tisztítsuk ki a szívünket.
1: And please don't beat on someone's chest.
0: És ne üsd valakinek a melkasát.
1: But worship the feet.
0: Ne lépjél rá, imádd a lábat.
1: And that's why the time we begin to bow down.
0: Akkor borulj le.
1: Mothers, fathers.
0: Anya, apa.
1: all elderly persons.
0: Minden idősebb személy.
1: And what they should give you blessing.
0: És ők áldást kell adjanak.

0: Live long.
1: Miért? Legyél hosszú életű.
0: Live long.
1: Élj hosszú ideig.
0: But why? What means to live long?
1: Mit jelent ez, hogy élj hosszú ideig?
0: The long means endless.
1: A hosszú azt jelenti végtelen.
0: He didn't say live little.
1: Nem azt mondta, hogy kicsit élj.
0: No.
1: Nem.
0: Live long.
1: Élj sokáig.
0: Bless you long life.
1: Megáldalak hosszú élettel.
0: And that long life has no end.
1: Ennek a hosszú életnek nincs vége.
0: And so that was the rishi.
1: Ez volt a rishi.
0: Many, many rishis.
1: Sok-sok rishi.
0: Alakpuriji.
1: Alakpuriji.
0: Now in so many bhajans, we have the Alakpuriji's name.
1: Olyan sok bhajanban benne van Alakpuriji neve.
0: Morning prayer when we are saying.
1: A reggel imában, amit mondunk.
0: And there is.
1: Ott van.
0: Sri Guru Atma Paramatma. There is coming the name.
1: Jön a név.
0: Of the Alakdeva.
1: Alakdeva neve.
0: So, I'm so happy.
1: Nagyon örülök.
0: You came.
1: Hogy jöttetek.
0: And practice.
1: És gyakorolj.
0: So.
1: Tehát.
0: Only few days.
1: Csak néhány nap.
0: Then we will see when, where, how to.
1: És aztán meglátjuk hova merre.
0: We said we will come.
1: Azt mondjuk jövünk.
0: But who knows?
1: De ki tudja?
0: You don't know.
1: Nem tudod.
0: From the thousands of the birds.
1: Hogy a madarak ezreiből.
0: Which bird will fly away?
1: Melyik repül el?
0: Doesn't matter if old one or the young one.
1: Nem számít, hogy öreg vagy fiatal.
0: Someone have only life till there.
1: Van, akinek csak addig tart az élete.
0: And that one had some kind of a problem to solve.
1: Annak volt valami problémája, amit meg kellett oldani.
0: And he or she have solved it.
1: És ő megoldotta.
0: And that's only he was born for this.
1: És csak ezért született.
0: And he's gone again.
1: És ismét távozott.
0: This nest.
1: Ez a fészek.
0: Is only for some times.
1: Csak egy időre van.
0: So our parents, mother, father, everything.
1: Szüleink, apánk, anyánk.
0: We know what we are doing.
1: Tudjuk, mit teszünk.
0: And if we leave, then please.
1: Ha elmegyünk,
0: Mahaprabhuji, Devpuriji, Guruji, keep us healthy.
1: Tarts minket egészségesen.
0: Not suffering.
1: Hogy ne szenvedjünk.
0: Suffering is punishment.
1: A szenvedés az büntetés.
0: So tell Guruji, enough punishment you gave us.
1: Mondd Guruji-nak, hogy elég szenvedést.
0: And many, many things.
1: Szenvedést adtál, és mindent.
0: So please, at the last minute.
1: Legalább az utolsó pillanatban.
0: Let us, with great, great peaceful.
1: Nagy békében.
0: That's it. So let's do our sadhana.
1: Csináljuk a szádanánkat.
0: So citta vritti nirodaha. Always think, write down in your house, citta vritti nirodaha.
1: Mindig gondolj erre, írd ki a házadban, hogy citta.
0: And what it means, write down there.
1: Mit jelent, azt is írd oda.
0: Then you will say.
1: Akkor mondod.
0: That the saints are saints.
1: Hogy a szentek szentek.
0: Long ago.
1: Régen.
0: I was in Greece.
1: Görögországban voltam.
0: And then slowly I turned other countries and there and there.
1: És aztán más országok felé fordultam lassan.
0: So there is this capital of the Greece is the Athena.
1: Görögország fővárosa Athén.
0: And from there is another lake.
1: Onnan egy tó.
0: And it is a very beautiful what call angel.
1: És ott van egy szép sziget.
0: Yeah. And that's called there's one monastery.
1: Ott van egy monostor.
0: And this monastery is called the the Holy Katerina.
1: És úgy hívják, hogy a Szent Katerina.
0: And there is a story.
1: Van egy történet.
0: That there was one saint.
1: Volt egy szent.
0: And he was very holy.
1: Nagyon szent ember volt.
0: And other the Christians they were not believe him.
1: És a többi keresztény nem hit neki benne.
0: So he died.
1: Meghalt.
0: So when he died,
1: akkor meghalt,
0: it was so good smell all the times.
1: Olyan jó illat volt állandóan.
0: So they took his body.
1: Vették a testét.
0: And they grave somewhere else.
1: És a sírja valahol.
0: So there was also smells and many things.
1: Eltemették a illat meg minden.
0: How complete story I forgotten.
1: Elfelejtettem a teljes történetet.
0: And they all priest was very very angry and naughty.
1: A pap az nagyon mérges volt.
0: So they brought him in the Holy Katerina monastery.
1: A Szent Katarina monostorba hozták.
0: And there are many many people going every day.
1: És sok-sok ember megy oda minden
0: They're
1: nap.
0: They're making parikrama and there's a very good smell. And maybe it's 200-300 old this body.
1: Körbejárják, és nagyon jó illat van, pedig már 200-300 éves az a test.
0: So I was there.
1: Ott voltam.
0: And someone told me that there is this monastery and this is like this.
1: Valaki mondta, hogy ott az a monostor, és így van ez a dolog.
0: So I said, let's go.
1: Mondtam, menjünk oda.
0: So there was 3-4 persons with me.
1: 3-4 ember volt velem.
0: And we went there.
1: Oda mentünk.
0: Outside of the monastery was sitting 3 or 4 patriarch.
1: Kívül ült 3-4 patriárka.
0: So one my driver,
1: az egyik sofőr,
0: his bhakta, he was parking his car.
1: Bhakta leparkolta az autót.
0: And then he came behind me.
1: Aztán jött mögöttem.
0: So that priest said,
1: mondja a pap,
0: who is this guy?
1: Ki ez a fickó?
0: He said, this is Japan, about my friend.
1: Ez a barátom.
0: If he's any religion, kick him out.
1: Hogyha valamilyen vallásból származik, dobd ki.
0: So he said, no, he's not a religion.
1: Ő nem vallásos.
0: So you see?
1: Látod?
0: So much bitterness.
1: Ilyen sok keserűség.
0: In such a ministry.
1: Egy ilyen monostorban.
0: But that man is still there, and people are worshiping and worshiping.
1: De az az ember még mindig ott van, és az emberek még mindig imádják.
0: It's not that someone putting some kind of smelling.
1: Az nem az, nem valaki odaönt
0: parfümöt.
1: Parfümöt.
0: No.
1: Nem.
0: And they don't allow that anyone takes perfume in.
1: És nem engedik azt, hogy valaki parfümöt vigyen be.
0: So maybe some of you know, have you been?
1: Néhányan tudjátok, voltatok ott?
0: Have you been somebody there?
1: Volt valaki ott?
0: Okay. So perhaps we will go someday.
1: Talán egyszer elmegyünk.
0: It's a very nice island.
1: Egy nagyon szép sziget.
0: And that time I was swimming 2 hours, 3 hours.
1: Akkoriban 2-3 órát úsztam.
0: It's sun shining long time, so we were swimming.
1: Sütött a nap, hosszú időt úsztunk.
0: Till it was dark.
1: Amíg besötétedett.
0: And someone says, shark comes and takes you.
1: Azt mondja, jön a cápa, elkap.
0: So before day I came out always.
1: Tehát ezért mindig kijöttem.
0: So I want to say there are saint.
1: Tehát azt akartam mondani, ez egy szent.
0: And where the saints, there are something.
1: És ahol szentek vannak,
0: so
1: ott van valami.
0: So the fruits,
1: a gyümölcsök,
0: are sweet.
1: Édesek.
0: But round there is the thorns.
1: De körülveszik a tüskék.
0: So that we have to be careful.
1: Ezért vigyázzunk.
0: So understand.
1: Értsd meg.
0: What is charan paduka?
1: Mi az a Charanpaduka?
0: Charanpaduka is the shoes of Gurudev.
1: Ezek a Gurudev cipői.
0: Sandal of the Gurudev.
1: Az ő szandálja.
0: And Charan Raj.
1: Charana Raja.
0: The sand from the feet of the Gurudev.
1: Ez a Gurudev lábának pora.
0: Let's see, we will continue tomorrow, yes?
1: Holnap folytatjuk.

0: Nézzünk az égre.
1: Equal. No value holds.
0: Azonos módon láttunk, nincsenek lyukak.
1: Navandatitam gagan sadrasyam tasmasyadi laksham. And like that to become our everyone aim is this.
0: Mindenkinek ez a célja, hogy ilyenné váljon.
1: Become like that.
0: Ilyenné váljon.
1: He ekam nityam vimala chalam, he's only one.
0: Ő csak egy.
1: Ekko brahma ditya nasti, only one brahman, other is duality.
0: Csak egy brahman van, minden más kettősség.
1: Ekam nityam everlasting.
0: Örökké tartó.
1: We will come and we will go.
0: Jövünk és megyünk.
1: But he's always here.
0: De ő mindig itt van.
1: How many ancestors have seen the sun rising and sunset?
0: Hány őse látta a napfelkeltét és a napnyugtát?
1: You think the sun will go with us away?
0: Gondolod, hogy a nap veled megy?
1: You think the sun will not rise when you will not be here anymore?
0: Gondolod, hogy a nap nem kell fel, amikor te nem leszel?
1: Don't think, my dear, the sun is rising only for us.
0: Ne gondold, kedvesem, hogy a nap neked kell fel.
1: Therefore, that is like that.
0: Ez így van.
1: And that we want to achieve that knowledge, Brahma Vidya, Brahma Jnana.
0: Mi ehhez a Brahma Vidyához, Brahma Jnanához akarunk felnőni.
1: Ekam nityam vimal, he have no any spot on it.
0: Neki nincs szeplője.
1: He's a pure consciousness.
0: Ő tiszta tudat.
1: Vimal achalam, unmovable.
0: Mozdíthatatlan.
1: Can you see the sky is moving?
0: Látod, hogy az ég mozog?
1: When there's an earthquake, do you think the sky is moving?
0: Amikor földrengés van, az ég mozog.
1: Yes.
0: Igen.
1: Moving.
0: Mozog.
1: Because you are dizzy.
0: Mert te vagy megszédült.
1: Then you think that object is moving.
0: Azt látod, hogy a tárgy mozog.
1: This is called confusion, enttäuschung.
0: Összezavarozás, csalódottság.
1: Illusion.
0: Illúzió.
1: When you sit in the car,
0: amikor az autóban ülsz,
1: car is driving,
0: megy az autó,
1: and you see, look to the forest,
0: nézed az erdő,
1: the forest is moving.
0: Mozog az erdő.
1: Now you think the forest is moving or your car is moving.
0: Most azt gondolod, hogy az erdő mozog, vagy az autó.
1: Often when you sit in the train,
0: amikor a vonatban ülsz,
1: after riding on the train long time and train is standing at the railway station.
0: Miután sokat mentél a vonattal és beérkeztél az állomásra.
1: And other train was standing beside.
0: És a másik vonat, ami melletted állt.
1: Now slowly other train is moving.
0: Lassan az a vonat elindul.
1: But you think it's your train is moving.
0: Te azt gondolod, hogy a tiéd mozog.
1: This is called a illusion.
0: Ez egy optikai csalódás, illúzió.
1: So we are in illusion.
0: Illúzióban vagyunk.
1: That's called enttäuschung. That's
0: optikai csalódás.
1: This is illusion. Illusion is a ignorance, maya.
0: Az illúzió, tudatlanság maya.
1: So he is unmovable.
0: Úgyhogy mozdíthatatlan.
1: Pure.
0: Tiszta.
1: Spotless.
0: Szeplőtelen.
1: Everlasting.
0: Örökkévaló.
1: Ekam nityam vimalachalam sarvadhisakshibhutam. And
0: yes.
1: He knows about each and every entity here.
0: Minden egyes egységről tud itt.
1: Not all the bhaktas.
0: Nem csak a baktákról.
1: Because he's dwelling in all.
0: Mert mindenben benne van.
1: He has no eyes, but he hears. He has no sees, no ears, but he hears.
0: Nincs szeme, de lát, nincs füle, de hall.
1: That's called one without second.
0: Ez egy második nélkül.
1: Sarvadisakshibhutam. Bhavatitam. He's above this bhava. I like, I don't like.
0: Bhavak fölött áll, hogy tetszik, nem tetszik.
1: Sometimes is happy, sometimes unhappy.
0: Néha boldog vagyok, néha boldogtalan.
1: That doesn't have the brahmagyani.
0: A brahmagyaninak ilyenje nincs.
1: Bhavatitam triguna rahitam. Because he or she is above three gunas.
0: Mert ő a három guna fölött áll.
1: Body has a guna.
0: A testnek vannak gunái.
1: But is not anymore affected by these gunas.
0: De hatást nem gyakorolnak rá.
1: Triguna rahitam. Without three gunas.
0: Három guna nélküli.
1: Satguru tam namamiyam. To that Gurudev, my salutation.
0: Az ilyen Gurudevnek az imádatom, a hódolatom.
1: And that is our Devpuriji, Mahaprabhuji, Holy Guruji.
0: És ő Devpuriji, Mahaprabhuji, Holy Guruji.
1: And we are all bhaktas trying to achieve, realize that knowledge within us.
0: És mi mind bakták vagyunk, akik ezt a tudást próbáljuk megvalósítani.
1: Therefore it is said.
0: Ezért azt mondják.

0: देवपुरी समादेव सतगुरु स्वामी महात्मानंद जी भगवान ओम शांति शांति शांति. नाउ यू अंडरस्टूड द embodiment, the symbol, the meaning of Gurudev.
1: Most megértettétek Gurudeva megtestesülését, szimbólumát, jelentését.
0: The Brahmagyana,
1: a Brahmagyanát,
0: the Rishi Vakyas,
1: a Rishi Vakyakat,
0: etc.
1: És így tovább.
0: And now we will have a practice.
1: Úgyhogy most gyakorolunk.
0: And therefore webcast will not be there for practices.
1: Ezért a gyakorlatokon nincs webcast.
0: I will see you this evening.
1: Ma este találkozunk.
0: 7:30.
1: 7:30-kor.
0: According to the Hungarian time.
1: Magyar idő szerint.
0: God bless you all, my dear ones.
1: Isten áldjon kedvesem.
0: Om Shanti.

0: If not often, then at least once, you should go and have a bath in Alakpuri Nadi, the river Alaknanda.
1: Hogyha nem is gyakran, legalább egyszer az Alaknandában, Alakpurizsi folyójában fürödjetek meg.
0: It is nearby Devprayag in Himalaya, and it is not far from Rishikesh or what we call the Haridwar.
1: Ez Devprayag mellett van a Himalájában, nincs messze Haridwartól, Rishikeshtől.
0: It is about 2-3 hours drive.
1: 2-3 óra út.
0: So extra one have to go there.
1: De külön el kell menni oda.
0: We will make a journey.
1: Szervezünk majd utat.
0: And we should all go at once.
1: És egyszerre kell mindannyian mennünk.
0: That's great.
1: Az jó lenne.
0: Then also we have to bath in the Sangam.
1: És a Sangamban is meg kell fürödnünk.
0: Sangam means meeting together.
1: Sangam találkozás.
0: In the Devprayag.
1: Devprayagban.
0: Then becomes that river as the real river.
1: A folyó ott válik igazivá.
0: So we were there about 14 months ago.
1: 14 hónappal ezelőtt voltunk ott.
0: And it was beautiful.
1: És csodálatos volt.
0: Time was little.
1: Kevés időnk volt.
0: As usual. But this time we should stay there.
1: Mint mindig, de legközelebb maradunk.
0: There's a beautiful beach.
1: Van egy csodálatos folyópart.
0: And beautiful tents or huts.
1: Sátrak, kunyhók.
0: For the tourists.
1: Turisták számára.
0: It's beautiful.
1: Csodálatos.
0: Anyhow, today is the occasion of the Guru Purnima.
1: Ma Guru Purnima alkalma van.
0: It began yesterday.
1: Tegnap kezdődött.
0: Still the constellation is there.
1: És még áll a konstelláció.
0: We are lucky that every third year there are two Guru Purnimas.
1: Szerencsénk van, hogy minden harmadik évben két Guru Purnima van.
0: It means there are 13 months.
1: Ez azt jelenti, hogy 13 hónapos az év.
0: 13 months means that in one month we have twice full moon.
1: 13 hónap eredménye egy hónapban két teli hold.
0: And therefore it has to be divided.
1: És ezt meg kell osztani.
0: First of January on the same month, then how are you going to count?
1: Hogyha január 1-e ugyanabban a hónapban van, akkor hogyan számolsz?
0: But this is because of the moon changing.
1: De ez a hold változásait követi.
0: The real constellation is taking place through the moon changing.
1: Bolygóállás a hold változását követi.
0: So yesterday we had a beautiful satsang.
1: Tegnap volt egy csodálatos satsang.
0: And today also.
1: És ma is.
0: Waiting for you.
1: Ami rád vár.
0: So welcome all of you.
1: Úgyhogy köszöntelek benneteket.
0: And under the umbrella of Sri Alakpurji Siddhipit Parampara.
1: Sri Alakpurji Siddhipit Parampara
0: erdője. Bless you on the name of our Siddhipitha.
1: Megáldalak a Siddhipit nevében benneteket.
0: About Guru Tattva. We spoke many times.
1: Sokszor beszéltünk a Guru Tattváról.
0: So repeating again and again has no sense.
1: Nincs értelme az újra-újra ismétlésnek.
0: We know.
1: Tudjuk.
0: But what we should know, but have been practicing last whole year.
1: Hogy mit kéne tudnunk, és egész évben gyakoroltunk.
0: From last Guru Purnima.
1: Az elmúlt Guru Purnima óta.
0: Till today.
1: Máig.
0: What did you experience in this whole year?
1: Mit tapasztaltál az egész évben?
0: How was this whole year?
1: Milyen volt az éved?
0: How many changes came in the life?
1: Hány életváltozásod volt?
0: And how many good and bad?
1: Mennyi jó és rossz?
0: Why it happened?
1: Hogy történt?
0: Why good things happened?
1: Miért történt?
0: Or why bad things happened?
1: Miért történt a jó és a rossz?
0: What was the cause of it?
1: Mi volt az oka?
0: So, the cause, the karan.
1: Az ok, a karan.
0: So, cause is very important.
1: Az ok a fontos.
0: Then, anything happens.
1: És akkor bármi megtörténhet.
0: It is only the fruits, the reaction, the result.
1: Ez csak gyümölcs, eredmény, reakció.
0: So, what was the cause?
1: Mi volt az eredet?
0: And how

0: How did it developed?
1: És hogyan fejlődött?
0: And what kind of result gave?
1: És milyen eredményt hozott?
0: How long lasted?
1: Meddig tartott?
0: Or did we solve?
1: Megoldottuk-e?
0: Or did we enjoy?
1: Élveztük-e?
0: Or do we have still?
1: Vagy még mindig élvezzük-e?
0: This is very important.
1: Ez fontos.
0: And today when we see,
1: és amikor ma látjuk,
0: what development we have done.
1: Hogy milyen fejlődést vittünk végbe.
0: Time doesn't wait for us.
1: Az idő senkire nem vár.
0: So if we use the time, if we practice,
1: ha hasznosítjuk az időt és gyakorolunk,
0: it's ours.
1: Akkor ez a miénk lesz.
0: If we didn't practice, it's lost.
1: Ha nem gyakoroltunk, elvesztettük.
0: To ignore the time,
1: az időt figyelmen kívül hagyni,
0: means sin.
1: Bűn.
0: Samay ka apman means we neglect the time.
1: Ez az idő elhanyagolása.
0: Samay ka apman, this means we reject the time.
1: Ez jelenti, hogy elutasítjuk az időt.
0: And that is a sin.
1: Ez bűn.
0: Samay ka apman paap hai. So ignoring the time is a sin.
1: Az idő figyelmen kívül hagyása bűn.
0: The time is given us very preciously.
1: Nagyon értékes időt kaptunk.
0: But why?
1: Miért?
0: We don't respect and we are not aware.
1: Nem tiszteljük és nem vagyunk tudatában.
0: Because of our ignorance.
1: Tudatlanságunk miatt.
0: Carelessness.
1: Gondatlanságunk miatt.
0: When little happy time comes,
1: ha jön egy kis boldog időszak,
0: we forget everything.
1: Mindenről megfeledkezünk.
0: So, at the end,
1: végül,
0: maybe we are sorry.
1: Lehet, hogy sajnálni fogjuk.
0: One farmer put the crops.
1: Egy gazda elültette a növényeket.
0: Beautiful field.
1: A csodálatos mezejébe.
0: It grown very good.
1: Nagyon jó termést hozott.
0: But he went for the world tour.
1: De világkörüli útra ment.
0: For 3 months.
1: 3 hónapra.
0: He didn't take care of it.
1: De nem törődött vele.
0: When he came back.
1: Mire visszatért.
0: The birds ate everything.
1: A madarak mindenét megették.
0: He began to cry.
1: És elkezdett sírni.
0: So someone said,
1: valaki azt mondta,
0: you did not guard your field.
1: Nem őrizted a meződet.
0: Now it's too late to cry.
1: Most már késő siránkozni.
0: Birds have flied away.
1: Elrepültek a madarak.
0: You can't blame them, where are they?
1: Ne rájuk haragudj, hogy hol vannak.
0: So similarly, in this field,
1: hasonlóképp a mezőn,
0: we have our seeds which we put in as a good karmas.
1: A jó karmák, a magok, amiket ültetünk.
0: Towards our bhakti.
1: Bhaktink révén.
0: Towards our jnana.
1: A jnana irányába.
0: Vairagya, tyaga, etc.
1: Vairagya, tyaga, stb. Irányába.
0: But not only enough that you just remember.
1: De nem elég erre emlékezni.
0: But we have to preserve, we have to protect.
1: Fenn kell tartani, meg kell védeni.
0: If we will not protect,
1: ha nem védelmezzük,
0: then anger will come.
1: Akkor jön a harag.
0: Then will come kam, krodh, mada, loba, moha and ahamkaras.
1: És ezek.
0: This will destroy the whole field.
1: Ezek tönkre teszik az egész mezőt.
0: Therefore, what have we done in last whole year?
1: Úgyhogy mit csináltunk egész évben?
0: Many things happens.
1: Sok minden történik.
0: We experienced many.
1: Sok mindent megtapasztaltunk.
0: We lost the parents.
1: Elvesztettük szüleinket.
0: Maybe we lost the friends.
1: Lehet, hogy a barátainkat.
0: Many things.
1: Sok mindent.
0: But what is the final result?
1: De mi a végeredmény?
0: We've lost the practice.
1: A gyakorlásunkat veszítettük
0: we
1: el.
0: We lost the guru bhakti.
1: A guru bhaktit veszítettük el.
0: And when this guru bhakti is lost,
1: és ha a guru bhakti elvész,
0: then everything is lost.
1: Akkor minden elvész.
0: When everything is lost,
1: ha minden elveszett,
0: means we are lost.
1: Mi is elvesztünk.
0: Again we turn to the other life.
1: Újra másik élethez fordulunk.
0: So today is the day finally to count. It's your spiritual financial year.
1: Ma van a végső spirituális elszámolás, a spirituális pénzügyi évnapja.
0: You have to give all your account.
1: Be kell nyújtani a könyvelést.
0: Minus plus, gain and lost.
1: Plusz minusz nyereség veszteség.
0: Now take new sankalpa.
1: Hozz egy új szankalpát.
0: With great love.
1: Nagy szeretettel.
0: Devotion.
1: Odaadással.
0: That this whole year.
1: Hogy az egész év.
0: I will do my sadhana. Regularly.
1: Egész évben rendszeresen végzem szádanámat.
0: My sadhana will grow day by day.
1: A szádanám napról napra nő.
0: It should not become less and less.
1: És ne legyen kevesebb és kevesebb.
0: The samsara is like this.
1: Ilyen a samsara.
0: You know, we are very far now.
1: Messze vagyunk nagyon.
0: We are far in the river.
1: Messze a folyóban.
0: The last year we were, that is very behind us.
1: Ahol tavaly voltunk, az nagyon messze van mögöttünk.
0: We are somewhere else, far away.
1: Most már valahol nagyon messze máshol
0: vagyunk. We crossed many things.
1: Sok mindenen átmentünk.
0: So, look to thyself.
1: Úgyhogy nézd magadra.
0: Where are you?
1: Hol vagy?
0: How your body has changed.
1: Hogy változott a tested?
0: We can't stop.
1: Ezt nem lehet megállítani.
0: Doesn't matter how much makeup you do.
1: Mindegy, hogy mennyi sminket kensz magadra.
0: This is only to hide oneself.
1: Ez csak önmagunk elrejtése.
0: But we are very far already.
1: De már nagyon messze vagyunk.
0: And we lost many things.
1: Sok mindent veszítettünk.
0: So whatever remains.
1: Ami megmaradt.
0: We shall protect.
1: Azt meg kellene védeni.
0: Spirituality.
1: A spiritualitást.
0: So satsang is the best.
1: Ennek a legjobb módja a satsang.
0: And kusanga can destroy us completely.
1: És a kusang teljesen tönkre tud tenni minket.
0: The words of ignorance.
1: A tudatlanság szavai.
0: The words of jealous.
1: A féltékenység szavai.
0: The words of the greed.
1: Kapzsiság szavai.
0: The words of the anger.
1: A harag szavai.
0: Hate.
1: Gyűlölet.
0: This all, they are prepared bombs in ignorant person's stomach.
1: Ez a tudatlan személy gyomrában bekészített bomba.
0: And when they begins to vomit,
1: és amikor elkezdik ezt kihányni,
0: they can't stop the second one.
1: Akkor a másodikat nem tudják leállítani.
0: Who is ill, have stomach problem,
1: aki beteg és has problémája van,
0: and begins to vomit,
1: és elkezd hányni.
0: It is so much force.
1: Annyi erővel jön
0: even
1: fel.
0: Even you don't want to vomit.
1: Ha már nem akar hányni.
0: But it throws out.
1: Akkor is feljön az egész.
0: So this is happening in kusanga.
1: Ez megy a kusangon.
0: And then many things are destroyed.
1: És sok minden elpusztul általa.
0: Therefore lucky are they.
1: Ezért szerencsések azok.
0: Blessed are they.
1: Áldottak azok.
0: Humble are they.
1: Alázatosak azok.
0: That they have a satsang.
1: Akik satsangon tudnak lenni.
0: Even with one person you can have a satsang.
1: Még egy személlyel is lehet satsangot tartani.
0: And even with the one person you can be a kusanga.
1: És egy személlyel is lehet kusangot tartani.
0: So what we have realized.
1: Úgyhogy mit valósítottunk meg?
0: Let's say you're one of the best friend.
1: Mondjuk az egyik legjobb barátod.
0: Was not nice to you.
1: Nem volt hozzád kedves.
0: But what have you lost now?
1: És mit veszítettél általa?
0: You lost your time.
1: Az idődet.
0: And this time will not come back.
1: És ez az idő nem tér vissza.
0: So do seva, service, service, service.
1: Gyakorolj szévet, szolgálat, szolgálat, szolgálat.
0: Like in the bhajan, Surdasji Maharaj said.
1: Surdasji bhajan nyában.
0: Prabhuji mere avgun chitna dharo. O Lord, please do not notice my avguna, my bad qualities.
1: Uram, kérlek, avagunáimat, rossz minőségeimet ne vedd észre.
0: Sam drashti hai naam tyaro. You are the equal vision one, God.
1: Egyenlő látmást módú Isten vagy.
0: Chahe to paar karo. If you wish, O Lord, you can liberate me.
1: Ha akarod, Uram, felszabadíthatsz.
0: So, we have to be in that humble way.
1: Ilyen alázatosnak kell lenni.
0: Surdasji said in one bhajan.
1: Surdasji azt mondta egy bhajanban.
0: That I am the bird from your boat.
1: Én vagyok a madár a hajódról.

0: And this ship, very big ship.
1: És a nagy hajó.
0: Is in the middle of the ocean.
1: Az óceán közepén van.
0: Every directions are thousands of kilometers.
1: Minden irány több ezer kilométerre van.
0: And bird says.
1: És mondja a madár.
0: Sometimes I want to fly away.
1: Néha el szeretnék repülni.
0: But I don't see anywhere a shelter.
1: De nincs hajlékom sehol.
0: Oh Lord.
1: Ó Uram.
0: Again I come to your boat.
1: Újra visszatérek a hajóthoz.
0: And so my dear.
1: És kedvesem.
0: We are very far.
1: Nagyon messze vagyunk.
0: In the ocean of samsaras.
1: A szamszára óceánjában.
0: You try to run away.
1: Próbálsz elfutni.
0: Do it.
1: Tedd meg.
0: But there is no shelter.
1: De nincs hajlékod.
0: Where the kusanga.
1: Csak kusanga van.
0: They will not give you the shelter.
1: És ők nem adnak neked hajlékot.
0: Because they are also lost.
1: Mert ők is el vannak veszve.
0: So again we have to come back to the satsang.
1: Úgyhogy satsangra kell újra visszatérni.
0: Therefore it is said.
1: Ezért azt mondják.

0: Pritip Narayan Bhagavan ki, Sri Mangilalji Gurudeva ki, Swami Maheshwaranandji Vishwa Gurudeva ki.
1: So what is gone is gone.
2: Ami elmúlt, elmúlt.
1: We can't catch back.
2: Ezt nem lehet visszaszerezni.
1: Past time we can't catch, even we fly with aeroplane.
2: Múlt lehet visszahívni még repülőgéppel sem.
1: But what is remain?
2: De ami megmaradt.
1: We shall try to save.
2: Meg kell próbálni megmenteni.
1: That is the main duty for us.
2: Ez a fő kötelességünk.
1: So the life which is past,
2: az elmúlt élet,
1: is past.
2: Elmúlt.
1: How much left, we don't know.
2: Hogy mennyi maradt, nem tudjuk.
1: Therefore, if we concentrate more for our development,
2: ha inkább a fejlődésünkre koncentrálunk,
1: clarity,
2: világosan,
1: happiness, spirituality,
2: boldogságunkra és spiritualitásunkra,
1: that we can help others too.
2: Akkor tudunk másokon is segíteni.
1: Otherwise we go back as we came.
2: Máskülönben úgy távozunk, ahogy jöttünk.
1: So make your sankalpa for this Guru Purnima.
2: Úgyhogy Guru Purnimára hozz szankalpát.
1: And practice.
2: És gyakorolj.

0: श्री अलकपुरी जी की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी एंड अवर बिलॉव्ड सतगुरु देव श्री स्वामी माधवानंद जी, ऑल brothers, sisters, all dear one, it's very beautiful and joyful to see you here and be together here.
1: Kedveseim, testvéreim, nagyon szép dolog és nagyon örömteli itt látni titeket.
0: It was a beautiful this evening.
1: Nagyon szép volt ma este.
0: With beautiful bhajans sang by our devotees.
1: Nagyon szép bhajanokat énekeltek a híveink.
0: And these bhajans were from our guru parampara.
1: Ezek a bhajanok a mi guru paramparánktól származnak.
0: We have so beautiful bhajans. It's from Mahaprabhuji, our Sadgurudev, Swami Madhavananji, Brahmananji, Sivananji, Lalananji, etc.
1: Olyan szép bhajanjaink vannak, szeretett Sadguru Devánktól, Mahaprabhujitól, Swami Madhavananjitól, Brahmananjitól, Lalananjitól, és így tovább.
0: In these bhajans which we have, it is the big treasure for us.
1: Ezekben a bhajanokban nagy kincs van.
0: All different kinds of the yoga, philosophy, etc.
1: A yoga minden része, filozófia és így tovább.
0: If you or we understand each bhajan, it's our teaching.
1: Ha megértenénk minden bhajan tanítását.
0: And we need not to run here and there.
1: Nem kell ide-oda szaladgálnunk.
0: So you were listening the bhajans what they were singing here.
1: Bhajanokat énekeltek és ti hallgattátok.
0: It was beautiful.
1: Gyönyörű volt.
0: We all are in that path which we call yoga in daily life.
1: Mi mindannyian a jóga mindennapi életben útján járunk.
0: But these are what we call yoga in the life, the postures, which is very, very important for us, for our good health.
1: Azt mondják, a jóga mindennapi életben a pozíciók, ami nagyon-nagyon fontos a jó egészségünkért.
0: And for this bhajans and this our yoga exercises.
1: Ezek a bhajanok és ezek a gyakorlatok.
0: That is a very interesting.
1: Nagyon érdekes.
0: We should think over.
1: Gondoljuk végig.
0: This yoga systems began with in my life when I was about 3-4 years, but that is everyone can do.
1: Ez a jóga rendszer az én életemben 3-4 éves koromban kezdődött, de úgy, ahogy azt bárki meg tudja csinálni.
0: But when I came to Guruji, then Guruji used to perform himself the exercises.
1: De amikor Gurujihoz kerültem, Guruji maga is gyakorlatokat végzett.
0: And that his exercises was morning 3:30.
1: Ezeket reggel 4:30-kor csinálta.
0: Our beloved Sadhguru, Holy Guruji, his life was, we can say, the sadhana.
1: Szeretett Sadhgurunk, Holy Guruji élete a sadhana volt.
0: Even when he used to sleep, his mala was all the times running, or sometime mala remained, but the fingers was moving.
1: Még amikor aludt, akkor is mozgott a málája, vagy amikor a mála úgy maradt, az ujjai akkor is mozogtak.
0: So we can imagine how much sadhana did our beloved Gurudev.
1: El tudjuk képzelni, mennyi szádanát végzett a mi szeretett Gurudévánk.
0: And when he was doing his asanas, he woke me up also.
1: Amikor asanákat gyakorolt, engem is felébresztett.
0: Sometime is okay, but sometime I was saying, my God, why I do this all?
1: Néha rendben
0: I want
1: volt.
0: To sleep.
1: Néha rendben volt, néha azt mondtam, ó Istenem, miért kell ezt csinálnom, aludni akarok.
0: But Guruji said, do this posture, do this. And I was doing also.
1: De Guruji azt mondta, csináld ezt meg azt a pozíciót, és én is csináltam.
0: So Guruji's program was 1 hour.
1: Guruji programja 1 órás volt.
0: Doing his asanas.
1: Az asanákat végezte.
0: And with that, also he was repeating mantras or Mahaprabhuji's Prabhudeep Niranjan Sabdukbanjan.
1: És ehhez mantrákat énekelt, ismételt.
0: So he began with particular postures and then was 1.5 hour Guruji's bhajans. He was singing bhajans.
1: Bizonyos gyakorlatokat kezdett, és aztán utána 1.5 órát bhajanokat énekelt.
0: Or 1 hour.
1: Vagy 1 órát.
0: He had fixed 11 bhajans. He had to sing.
1: Megvolt a 11 fix bhajan, amit el kellett énekelnie.
0: From all our paramparas, which we have many books, and some great saints' bhajans.
1: A mi paramparánktól, ami sok könyvben benne van, és a nagy szentek bhajanjait.
0: And then he sit in meditation.
1: Aztán leült meditálni.
0: Etc.
1: És így tovább.
0: So it is like this that

0: If we are with some spiritual master or person, it comes to us vibration.
1: Hogyha egy spirituális mesterrel vagy spirituális személlyel vagyunk együtt, akkor hozzánk is eljut a rezgés.
0: We said, when you have two cows, one cow is black and one cow is red.
1: Azt mondják, ha van két tehened, az egyik tehén fekete, a másik pedig vörös vagy fehér.
0: So white cow and black cow.
1: Egy fehér és egy fekete tehén.
0: And they are both together.
1: Együtt vannak.
0: Now we used to say in some part of India that if you are with the white cow, this white cow will not take the color black, but will take the behavior or the what we call the habit. The white cow will not take the black color of the red cow, but will take the habit of the black cow.
1: India bizonyos részein azt szoktuk mondani, hogy a fehér tehén nem veszi át a fekete tehén színét, de átveszi a szokásait.
0: Do you understand or not?
1: Értitek?
0: Who didn't understand, hand up.
1: Ki az, aki nem értette, emelje fel a kezét.
0: So, when no one raised hand up, it means no one understood.
1: Ha senki nem emeli fel a kezét, az azt jelenti, hogy senki se értette.
0: Or there is something saying. I said many times this one slogan, and that it is, jaisa kare sang, vaisa lage rang. With whom you are, you will take that habit or that color.
1: Gyakran szoktam mondani ezt a szlogent, akivel együtt vagy, annak a színét, annak a szokásait veszed föl.
0: Unfortunately, now we have a big problem in the social life.
1: Sajnos most probléma van a szociális életben.
0: And this is a big problem, what we call the drug.
1: Ez egy nagy probléma, amit drognak nevezünk.
0: And young generation, somehow they get some kind of this, and they are using that.
1: A fiatal generáció valahogy megkapja és használják.
0: And there are some, they don't want to take any drug.
1: És vannak, akik nem akarnak semmilyen drogot szedni.
0: But the other people said, you are crazy.
1: De a többiek azt mondják, te megőrültél.
0: You must have test. Try.
1: Ki kell próbálnod, kóstold meg.
0: Otherwise you are out of the society.
1: Különben kilóksz a társaságból.
0: So sometimes people are talking in such a way. So they said, okay, this is just try. And this trial is so, it goes in the blood.
1: Néha így beszélnek az emberek, és hogyha kipróbálja, akkor bekerül a vérébe.
0: Or you go to the someone who is a sport person.
1: Vagy elmész egy sportolóhoz.
0: Football,

0: basketball, skiing.
1: Aki focizik, kosár labdázik, síjjel.
0: And when they come to this side, they become a very good champions.
1: És amikor erre az oldalra kerülnek, akkor bajnokok lehetnek.
0: Or someone who is studying and have interest to make some scientific work.
1: Vagy aki tanul és érdeklődik bizonyos tudományos munkák iránt.
0: And so is if you are with some spiritual people, with the spiritual, then spirituality develops in us.
1: És ugyanígy, hogyha a spirituális emberrel vagy, akkor a spiritualitás fejlődik bennünk.
0: And some who doesn't practice, so they cannot get anything.
1: Van, aki nem gyakorol, és így nem kaphat semmit.
0: Very often, when we have program, if I'm not in the class here, in the hall, then 35% people are moving around here and there. There are some people I can tell you, with the fingers I can tell, I never see them practicing.
1: Gyakran van, hogy amikor én nem vagyok jelen személyesen a programon, akkor az emberek 35%-a csak ide-oda mászkál. Vannak ilyen emberek, rájuk tudok mutatni, akiket még soha nem láttam gyakorolni.
0: And when I'm coming?
1: És amikor jövök?
0: Of course, they are sitting in the front.
1: Akkor előre ülnek.
0: This is a habit.
1: Ez is egy szokás.
0: But they cannot do this.
1: De nem tehetik meg.
0: And sometimes you have a good company, good friends.
1: Van, hogy jó társaságba kerülsz, jó barátaid vannak.
0: But sometimes someone comes to catch you.
1: De aztán egyszer csak jön valaki, hogy elkapjon.
0: And you think, maybe this is good. Try once. And say, yes, you are good, always in yoga and meditation and this and that. Why don't you once come and see the, what they call them, night club or what? Is it night? Huh? No, disco is a little more better.
1: Azt gondolod, hogy talán ez jó, és ki kellene próbálnom. És azt mondják, hogy mindig csak jogázni, mész meditálni, most gyere velünk a nightclubba, vagy a diszkóba, a diszkó egy kicsit jobb.
0: And person goes there.
1: És ez az ember oda megy.
0: It is like a drug.
1: Olyan, mint a drog.
0: You forget your spirituality, and you go in other direction.
1: Elfelejted a spiritualitásod, és elmész más irányba.
0: So many people only like to enjoy, get a lecture or something like this. They don't practice.
1: Sokan vannak, akik csak élvezni szeretnék az előadást, és ilyesmi, de nem gyakorolnak.
0: I see sometimes I have no chance to go every classes.
1: Néha látom, nem tudok elmenni minden órára.
0: But again, I will say the Viennese will be angry with me.
1: És a bécsiek mérgesek lesznek rám.
0: But I'm grown with the Viennese, with love. So they know that whatever I say, this is Swamiji said with love, and I also. But, for example, when there is people coming for class or a Kriya Yoga, and then after I'm coming for prayer, the certain people, they don't come for practice at all.
1: A bécsieket szeretetben neveltem, és tudják, hogy amit mondok, azt szeretetből mondom, de néha van, hogy a Kriya Yoga után bemegyek az imára, és bizonyos emberek nem gyakorolnak egyáltalán.
0: How will you develop your spirituality?
1: Hogy fogod fejleszteni a spiritualitásod?
0: How will you develop as a yogi?
1: Hogy fogsz fejlődni, mint yogi?
0: And that is jaisa kare sang, vaisa lage rang, in which

0: water drinking. Like that you will speak.
1: Amilyen folyadékot, vizet iszol, úgy fogsz beszélni.
0: When you speak nice, pure water, not vodka, water.
1: Amikor szép, tiszta vizet iszol, nem vodkát, hanem vizet.
0: Or nice juice.
1: Vagy gyümölcslevet.
0: Or milk.
1: Tejet.
0: You speak balanced.
1: Kiegyensúlyozottan beszélsz, boldogan.
0: Relaxed.
1: Lazán.
0: But if you drink something like alcohol,
1: de ha valami alkoholfélét iszol,
0: then you know how is the language.
1: Akkor tudod, hogy milyenné válik a nyelved.
0: So this jaisa pie pani, vesi bole bani. Bani means the words, speech.
1: Bani a szavak, a beszéd.
0: So, similarly, do you want to achieve? And I know many of you are coming, and we are all, I would say, you give up your other work, your families, or something like this, and you are driving. Everything, you are coming here because you have interest. You have this love for that, for your life, spiritual life, and to see our friends, and maybe your, may I am also your friend, no? Not all? Yes, I am your friend. Guru is Guruji, Mahaprabhuji, no? Anyhow. So, but some, they have interest, but only to gossiping.
1: El akarjátok érni, sokan jönnek ide, időt szánnak rá, elvezetnek ilyen messzire azért, hogy mert érdekli őket, megvan az érdeklődésük, hogy találkozzanak a barátainkkal, és én is a barátotok vagyok, a guru az Holy Guruji, Mahaprabhuji, én a barátotok vagyok. De van, akinek szintén érdeklődése van, de inkább csak a pletykálkodásban.
0: So, if you accept me at least as a friend, I will be very happy.
1: Ha legalább mint barát elfogadtok, nagyon boldog leszek.
0: Yes? Yes. Yes, of course. That's so, but so it is a great thing. You know, the friend is a father, mother, brother, husband, wife, and the master, teachers, etc. The one.
1: Ez nagy dolog, a barát egyben az anya, apa, testvér, férj, feleség, tanár, mester, mind egyben.
0: And you know how happy we are when we come all together.
1: És tudjátok, milyen boldogok vagyunk, amikor mind összegyűlünk.
0: So, but many are rescuing or going for practice. They don't want practice.
1: De sokan vannak, akik nem akarnak gyakorolni.
0: So, practicing is what we call the reality.
1: A gyakorlás az, amit valóságnak hívunk.
0: You are hungry, but you are talking only about food.
1: Éhes vagy, de csak beszélsz az ételről.
0: The hunger, you will not fill your stomach with the words.
1: Szavakkal nem tudod megtölteni a hasad.
0: But if you eat, then your stomach will be filled.
1: De ha eszel, akkor megtelik a hasad.
0: So this is I am saying you.
1: Ezt mondom nektek.
0: Personally.
1: Személyesen.
0: Please do practice.
1: Kérlek, gyakoroljatok.
0: And not only in the class.
1: Ne csak az órán.
0: At home too.
1: Otthon is.
0: Otherwise, there are more karmas which you are purified already and you neglect it. Again, that enemy of karmic begins to come closer.

0: Különben a karmák, amiket megtisztítottál, hogyha nem foglalkozol vele, akkor ezek a karmikus ellenségek újra elkezdenek közeledni.
1: You know, unfortunately, in this environment, the humans have many have the cancer disease.
0: Sajnos ebben a környezetben nagyon sok ember rákos.
1: And once when we get operation and something, it means not that now is finished.
0: És a műtét vagy hasonlók után ez nem azt jelenti, hogy vége.
1: I was, you know, a few months ago in Boston, and there was a conference, and they invited me also for Yoga and Daily Life, and many other people. So it was the Ayurveda, Yoga, and Cancer.
0: Néhány hónapja voltam Bostonban egy konferencián, engem is meghívtak, és a jóga mindennapi életben. Az Ayurveda, a jóga és a rák volt a téma.
1: That one of the very famous university, the world famous university.
0: Egy világhíres egyetemen.
1: And even to make a photo near the that university is something like a, that I was there.
0: Még ha valaki csak az egyetem mellett készít egy fotót, akkor is azt mondják, hogy én már ott voltam.
1: What they call the Harvard University. Only along this city have more than 300 colleges.
0: Csak ebben a városban több mint 300 főiskola van.
1: And some 100 universities.
0: És körülbelül 100 egyetem.
1: So it is a research. Education, etc. is that city very known.
0: Tehát ez a város nagyon híres a kutatásról és az oktatástól.
1: If you want to go to study there,
0: ha ott akarsz tanulni,
1: then it is per year about 80,000 euros.
0: Nagyjából 80,000 euró évente.
1: And may they take you or not.
0: És vagy felvesznek, vagy nem.
1: So any, well, the subject, I go other side. I talk to both doctors, professors. One was the Ayurvedic, and one was the this allopathic.
0: Beszéltem két orvossal, egy ajurvédikus és egy allopatikus orvossal.
1: And we were sitting, having lunch.
0: Leültünk ebédelni.
1: And everyone is talking something.
0: És mindenki beszélgetett.
1: So I said, it came, maybe it is not nice of me.
0: Azt mondtam, talán nem szép tőlem.
1: And I excuse myself.
0: És elnézést kérek.
1: But I have one question.
0: De van egy kérdésem.
1: And we all know, we all have something which we can't do good.
0: Tudjuk, mindannyiunknak van valami, amit nem tudunk jól csinálni.
1: So I told the Ayurvedic doctor, a very well-known Ayurvedic person, I asked, please, we are sitting only five people on the table, and I will not humiliate you in the front of all. But can you tell us, please, honestly, Ayurveda can cure the cancer?
0: Csak öten ültünk az asztalnál, és megkérdeztem egy nagyon híres ajurvédikus orvost, hogy nem akarlak sok ember előtt megalázni, de te meg tudod gyógyítani a rákot?
1: They said, unfortunately not.
0: Azt mondta, sajnos nem.
1: But we can press down, and we can use some kind of herbs and Ayurvedas and this, but it will come after 10 years or 15 years again back.
0: De le tudjuk nyomni, használhatunk gyógynövényeket és hasonlókat, de 10-15 év múlva visszajön.
1: The allopathic, this modern medicine. I ask him and he's the head of that university.
0: Az allopatikus modern orvos, aki az egyetem feje.
1: And now he's from India.
0: Indiából származik.
1: Indore. And now he said that he have enough from here. He went to now to Atlanta.
0: Azt mondta, hogy elege van ebből a helyből, és elment Atlantába.
1: A very spiritual person. He liked it very much, always coming to me and sitting beside me and talking. But he's a very, very expert and very good person.
0: Egy nagyon spirituális személy, mindig oda jön hozzám, beszélget, leül mellém, de egy nagy szakértő.
1: And I said, is there any treatment for cancer? And he said, yes, we are operating, we are doing this, we have the electricity, or how do you call the chemotherapies, and also the, radiance. This is a very, we are doing something, this is a very strong and like this, but 8 to 10 to 15 years it comes back.
0: Megkérdeztem tőle is, hogy van-e kezelés a rákra, és azt mondta, hogy igen, operálunk, sok mindent csinálunk, van kemoterápia, radioterápia, és ezek mind nagyon erősek, de 8-10-15 éven belül visszajön.
1: So my dear, it can happen that many people, they will have their karma way awake, and they will not anymore the under the cancer, and it will not come the cancer back.
0: Kedveseim, lehet, hogy valakinek a karmája felébred, és nem jön vissza a rák.
1: So they said, okay, Swamiji, as you said, we trust you are a Swamiji, but we cannot say. So anyhow, there are, because what I said, the destiny, they said yes, but in, we educated in this way, people, we don't know what is the destiny.
0: Azt mondták, hogy igen, Swamiji, te ezt el tudod mondani benned, bízunk, de mi ezt nem mondhatjuk el magunkról. Igen, a sors, de a így képzett emberek, a magasan képzett emberek nem tudják, mi az a
1: but
0: sors.
1: But keeping discipline.
0: De fegyelmet tartani.
1: Eating. And don't touch the sugar.
0: És ne érj a cukorhoz.
1: Also fruits not.
0: És gyümölcsöt se.
1: This is one of the enemy for us, and the best for the cancer.
0: Ez egy ellenségünk és a rák barátja.
1: Well, I don't want to go further, and I pray to Mahaprabhuji, Guruji, Alakpuriji, that it should, nobody should suffer from this, and God help us that cancer disappear from the world. It is my prayer, but I don't know how it will be. So similarly, what I want to tell.
0: Imádkozom Mahaprabhujihoz, hogy a rák tűnjön el a földről, de ez csak az én imám, és ki tudja, mi fog
1: történni. That if you are not practicing, you will not have that success.
0: Ha nem gyakorolsz, nem leszel sikeres.
1: You had a spiritual, very much spiritual love and this, and you were searching for this, but you did after a while. And now you don't practice, you are thinking that I am spiritual, but you are not anymore spiritual.
0: Nagyon spiritual is voltál, meg volt benned a szeretet, és aztán egy idő után nem gyakorolsz, és azt gondolod, hogy nagyon spirituális vagy, de nem vagy spirituális.
1: So if you eat, then your stomach will be full.
0: Ha eszel, tele lesz a hasad.
1: If you are thirsty, you drink water, you quench your thirst.
0: Ha szomjas vagy, vizet iszol, és ez kioltja a szomjad.
1: Similarly, our many things, exercises, as well as our mental, emotional behavior, or don't think behavior means not a negative also, but we shall try to clean.
0: Ugyanígy a gyakorlás és a mentális érzelmi viselkedésünk. A viselkedés alatt ne valami negatívat érts, ezt meg kell tisztítani.
1: We are sitting in this hall.
0: Itt ülünk a teremben.
1: And there's a light.
0: Világos van.
1: And if light will go off.
0: Ha kikapcsoljuk a lámpát.
1: We are in darkness.
0: Sötétben vagyunk.
1: And we will make again light.
0: Aztán újra
1: so our spirituality is still like this.
0: A mi spiritualitásunk még ilyen.
1: That when we are in pure positive.
0: Amikor tiszta pozitívak vagyunk.
1: And not only for you.
0: Nem csak te.
1: And not only for your friend.
0: Nem csak a barátod.
1: Or not for your family.
0: A családod.
1: But doesn't matter who is who.
0: Nem számít ki kicsoda.
1: We shall give that love, respect, understanding.
0: Adjunk szeretetet, tiszteletet, megértést.
1: Don't gossiping to someone from somewhere.
0: Ne pletykálj valakiről valahonnan.
1: So we have to work ourselves within ourselves because God has given us everything. And we have to work ourselves. But sometimes we cannot mastery and therefore we gossiping outside and we think I am clear and I am good. But we are collecting certain karmas or whatever you call, it comes to us, my dear.
0: Nekünk kell dolgoznunk saját magunkon, magunkban, Isten megadott nekünk mindent, nekünk kell dolgozni, de néha nem tudunk uralkodni magunkon, és elkezdünk pletykálni, és azt gondoljuk, hogy mi milyen tiszták vagyunk, de a karma hozzánk jön vissza.
1: So, well, where do I come to explain only for one morning what Guruji was doing with me? You understand me?
0: Amikor elmondom, hogy csak egy reggel mit csinált velem Holy Guruji, értitek?
1: So Guruji get up early morning.
0: Guruji felkelt korán reggel.
1: Doing asanas.
0: Asanákat gyakorolt.
1: And put it on it. And exercises.
0: És gyakorlatokat.
1: So Guruji said, it's called niyam. And niyam means that we should do regularly.
0: Guruji azt mondta, niyam. Ez azt jelenti, hogy csináljuk rendszeresen.
1: And so yoga in daily life begins with our Gurujis.
0: Ezért a yoga mindennapi életben a mi Gurujinkkal kezdődik.
1: Then of course I was in Rajasthan, in Jaipur.
0: És aztán voltam Rajasthanban, Jaipurban.
1: And there is even our Swamiji and Anandananji. So Guruji was going to him to visit sometimes, and Anandananji was teaching me some asanas.
0: És ott voltam Swami Anandananji, valaki asanákat tanított nekem, és Guruji néha.
1: And many.
0: És sok minden.
1: Now. What I want to tell you now, that now is very soon I'm getting 49 years.
0: Nem sokára 49
1: very soon
0: éves
1: in few
0: lesz.
1: Months I will be here in Europe, 49

0: years.
1: Néhány hónap múlva 49 éve leszek itt Európában.
0: Now, in this 49 years, you people all, I'm included with you. We have our system, yoga and daily life. And we did not change.
1: Ebben a 49 évben nekünk, meg engem is beleértve, meg volt a joga mindennapi életben, és nem változtattunk rajta.
0: The one of that, our friend Gulab Kotari is his father, and the Kulis Ji, he was also here coming.
1: Az egyik barátunk, Gulab Ji Kotari édesapja, Kulis Ji, ő is jött.
0: And said Swamiji, the many systems changed in the world.
1: Swamiji, nagyon sok rendszer megváltozott a világban, ezt mondta.
0: Even politics changed.
1: Még a politika is megváltozott.
0: It is not easy to maintain the system.
1: Nem könnyű fenntartani a rendszert.
0: And I can say, because all of you, we maintain our yoga and daily life.
1: És azt mondom, hogy miattatok, mindannyiótok miatt fenntartottuk a joga mindennapi életben.
0: And this is system is around the world. Everywhere.
1: Ez a rendszer mindenhol van a világon.
0: We have in China, we have in Japan, we have in the Mexico's, Americas, everywhere.
1: Kínában, Japánban, Mexikóban, Amerikában, mindenütt.
0: And many single people, our yoga practitioners, disciples, they went somewhere, but they have that our book, and they are doing yoga practice.
1: És sok ember yoga gyakorló tanítvány elment valahova, és vitte magával a könyvet, és gyakorolnak.
0: It's a system.
1: Ez egy rendszer.
0: And so, keep your system, your physical, mental, social, spiritual system.
1: Tartsd meg a rendszeredet, a fizikai, mentális, társadalmi, spirituális rendszeredet.
0: Then you will be successful.
1: Akkor sikeres leszel.
0: Sometimes you fall, sometimes you come.
1: Néha elbuksz, néha eljössz.
0: Now there's some elections are coming.
1: Valami választások jönnek.
0: And different parties.
1: Különböző pártokkal.
0: And those parties, sometimes they lost.
1: És ezek a pártok néha elvesznek.
0: And again they come.
1: Aztán újra felbukkannak. Again they lost. Veszítenek.
0: Or like in football place.
1: Vagy mint a focipálya.
0: One kick the ball into the goal.
1: Valaki gólt lő.
0: Another will also kick into the other goal.
1: A másik lő egy másikat.
0: Yes, that is like that. This is a game. And
1: igen.
0: So, we sometimes have some problems.
1: Ez egy játék, és így nekünk néha problémáink vannak.
0: And that problem is personal problems.
1: Ezek személyes problémák.
0: So we think, I did this, and why it happened to me?
1: Azt gondolod, ezt meg azt csináltam, miért történt velem?
0: So many times, many people are telling me,
1: sokszor sokan azt mondják,
0: Swamiji, why this happened to me,
1: Swamiji,
0: in my family?
1: Swamiji, ez miért történt velem az én
0: családomban? I pray always, I make mantras every day.
1: Én mindig imádkozom, minden nap mantrát gyakorlok.
0: My dear, this is a nature, this is a principle of the birth and death.
1: Kedveseim, ez a természet, ez a születés és halál elve.
0: Who came will go, and who went will come.
1: Aki jött, elmegy, aki elment, az jönni fog.
0: That will happen.
1: Megtörténik.
0: You and me, we were young.
1: Te és én fiatalok voltunk.
0: And one day I tell you, it was my ego, such a great ego.
1: És egy nap elmondom, az én egóm volt olyan nagy egó.
0: I had black hair.
1: Fekete hajam volt.
0: Many hair.
1: Sok hajam.
0: I was holding my hair and look, my hair are very strong.
1: És így tartottam a hajam, hogy milyen erős.
0: And I will not become old.
1: Nem fogok megöregedni. Jogi
0: vagyok. I'm a yogi. I will be all the time young.
1: Igen, jogi vagyok, mindig fiatal maradok.
0: In Soviet Union, Czechoslovakia.
1: A Szovjetunióban, Csehszlovákiában.
0: And people said, you will be all the time young.
1: Az emberek azt mondták, örökké fiatal marad.
0: I said, I know. I know.
1: Azt mondtam, igen, tudom.
0: Just was like maybe a joke.
1: Csak vicc volt.
0: But today, I said, boy, don't speak like that.
1: De ma azt mondom, fiam, ne beszélj.
0: There is a river. And why you call it river?
1: A folyót miért hívod folyónak?
0: What is a river?
1: Mi a folyó?
0: River means flowing.
1: Azt jelenti folyni.
0: And if there is no flowing, it will just become a forest.
1: Ha nem folyik, akkor erdő lesz.
0: So we are the river.
1: Mi vagyunk a folyó.
0: And we are flowing in this river.
1: És mi folyunk ebben a folyóban.
0: And we will again come maybe.
1: Talán újra eljövünk.
0: So, doesn't matter what happens, keep your principle.
1: Nem számít, mi történik, tartsd meg az elvet.
0: And practice, and practice.
1: Gyakorolj, gyakorolj.
0: And so, you see, Guruji was a big personality. You can't imagine.
1: Guruji hatalmas személyiség volt.
0: If you see the old pictures of Holy Guruji, my God. And all but Guruji always told me, boy, will not remain ever like that.
1: Mindig azt mondta nekem, fiam, nem fog ez örökké így
0: maradni. But keep your inner promise to thyself.
1: De tartsd meg a belső ígéreted önmagadnak.
0: And I will go on my this path.
1: Én ezen az úton megyek.
0: We will come again then as a human.
1: Újra eljövünk, mint ember.
0: And if we did not, then of course there are many other creatures.
1: Vagy ha nem, akkor természetesen rengeteg másfajta teremtmény.
0: So this soul will find somewhere in some creatures.
1: Úgyhogy ez a lélek majd talál helyet.
0: But not easy to come to the humans.
1: De nem könnyű embernek jönni.
0: And there is what we call our system. Means humans. Some humans like that. Some humans are like that. But we know our as a spiritual humans, we understand, we remember, and we know the karma.
1: Néhány ember ilyen, néhány ember olyan, de mi spirituális emberek megértjük és tudjuk, mi az a karma.
0: And finally, after all this, you have to come to Gurudev.
1: És ezután, mindután el kell jönnöd Gurudevhez.
0: Therefore, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurudev Maheshwara, Guru Shakshak Parabrahma Tasmei Sri Guruve Nama. What to do? Dhyan Mulam Guru Murti, Puja Mulam Guru Padam, Mantra Mulam Guru Vakya. That Vakya, what your Guruji said, do this, and you did not follow, you will fail. And don't tell that Guruji it is like this.
1: A vákja, amit a gurud mondott, és nem követted, akkor elbuksz, és akkor nem mondd, hogy Gurudev ez így volt.
0: Moksha mulam guru kripa. Now, after all, only we can go through the mercy of the Gurudev, guru kripa. You fail the words of the guru vakya, is gone. Your vakya and Guru's vakya, both side. So that you say to Gurudev, and then there is stories that is too many which I am not going to tell. So we are all one. And we have our own feelings. We have our own opinions. We have different is, we have different

0: families and countries, but in our inner self, our spirituality, we know that we will come and we will come. So it means,
1: mi mindegyek vagyunk, és ha bár különböző gondolataink, érzéseink, véleményeink vannak, különböző országokból jövünk, tudjuk, hogy végül igazából mind eljutunk ide. Ez azt jelenti?
0: Practice.
1: Gyakorolj.
0: Practice is yours.
1: A gyakorlás a tied.
0: And the benefit is yours.
1: És a haszna is a tied.
0: And successful is yours.
1: A siker a tied.
0: And when you not do, then nothing is yours.
1: Ha nem csinálod, akkor
0: and
1: semmi
0: there
1: nem
0: be
1: a
0: more
1: tiéd.
0: Successful.
1: Nem vagy sikeres.
0: You are standing on the closed door.
1: Zárt ajtó előtt állsz.
0: It is said.
1: Ezt mondják.
0: You knock the door.
1: Kopogtas.
0: And door will open.
1: És megnyittatik.
0: And when door will open, someone will come.
1: Ha kinyílik az ajtó, jön valaki.
0: And it will let you come in.
1: És beenged.
0: That's somewhere written in the Bible, no?
1: Ezt a Bibliában írják.
0: And who did not read the Bible, that please read the Bible.
1: Aki nem olvasta a Bibliát, az olvassa el.
0: But oldest testament.
1: De a legrégebbi testamentumot.
0: It is said in Old Testament.
1: Az Új Testamentumban azt mondják.
0: Don't eat who have the eyes.
1: Ne egyél olyat, aminek szeme van.
0: So go and search which have no eyes.
1: Menj és keres.
0: I mean, not a blind, but
1: keres valamit, aminek nincs szeme, nem azért, mert vak.
0: So practice, please, and we shall do. We have practiced asanas many.
1: Gyakorolj, kérlek.
0: I taught you so many asanas.
1: Olyan sok asanát
0: our
1: mondtam,
0: Yoga in Daily Life book is a Bible of Yoga.
1: A Yoga mindennapi életben könyvünk a Yoga Bibliája.
0: Yes, how nice. And we have many pranayams.
1: És nagyon sok pranayamánk van.
0: And we have many kriyas.
1: Sok kriyánk.
0: I gave you many lectures.
1: Sok előadást tartottam.
0: So I think next time I will come and have mauna and sit and you also make meditation and then go.
1: Legközelebb eljövök, maunában maradok, ti is ültök, meditáltok, és aztán megyek.
0: So it is a principle. So Guruji's mala he was doing till when I came to see, till the last breath of Guruji's. His mala in the hospital when he was in deep sleep, but his only fingers were moving like this.
1: Guruji mellája folyamatosan mozgott, amíg tudom az utolsó pillanatig a kórházban, amikor még alvásban volt, akkor is az ujjai így
0: mozogtak. Not continuously, but time to time his finger one was feeling like he's doing his mantra.
1: Nem folyamatosan, de időről időre, mint amikor a mantrát is.
0: So it's not easy, my dear. Yes. And to follow the Guru Vakya, follow the masters, this Brahmari, why you are making so many photos? We don't want so many photos.
1: Ez nem könnyű, kedveseim, követni a Guru Vakyát.
0: So this is what I want to tell you today.
1: Ez az, amit ma mondani akartam.
0: So don't ask him, don't ask her, don't blame this, then blame me. And everything is within thyself.
1: Ne kérdezd ezt vagy azt, ne hibáztass másokat, minden benned van.
0: And sometimes it is like the snow. And sun rises and snow will melt it. And when it is melted, it will flow. And when it is flowing, then it's going to the river. And when river, it will come to the ocean. And that ocean is that one. So we come and we go. It is written for everyone. Everyone written that how many breath you have. In yoga, we say it, that is that much breath you have. After that, you have no more breath. It's finished, your money. Or one drop fall out, there's no any more one drop. So breath is that life, and that is, in that minute, that second is written, your life is gone. Doesn't matter you are young, old, healthy, or this and that. And some people, they are very, very much suffering from some disease and so, but still they are living. Because that breath is still written, given for that Atma, that Jivatma. And so, yogi can prolong only through pranayam. And when you can do the pranayam, then it will be. You can prolong, sometimes you have to pray for your the karmic border.
1: Olyan, mint a hó, amikor kisüt a nap, elolvad a hó, és elkezd folyni, befolyik a folyóba, az óceánba, és az óceán az egység. A jogában azt mondjuk, hogy meg van határozva, hogy hány lélegzete van az embernek, és ahogy elfolyik a folyó, ahogy csöpög valami, és elfogy, nincs több csöp, hogyha vége, akkor nem tudsz többet lélegezni, akkor meghalsz, mindegy, hogy fiatal vagy öreg. Van, aki súlyos beteg, de mégis életben marad, mert nem telt le az a mennyiségű lélegzet, ami meg van írva számára. És mi a jogával ezt meg tudjuk hosszabbítani, a pranájámával, ahogy lelassítjuk a lélegzetet, így el tudunk jutni az életnek a karmikus határára.
0: So, morning, 6 o'clock, I think it will all sitting here.
1: Reggel 6-kor azt hiszem, mind itt fogunk ülni.
0: And now we have different kind of cameras.
1: Most különböző fajta kameráink vannak.
0: So, that will sit somewhere here. And other ones will show, Swamiji.
1: Valaki itt fog ülni, a másik mutatja Swamiji-nek.
0: So, we will see how many are there.
1: Megnézzük, hányan vannak.
0: So, practice is very important for all of us.
1: A gyakorlás nagyon fontos mindannyiunknak.
0: Hariom.

0: Znate, vaš intelekt je u pravu.
1: And your heart is also right.
2: És a szívednek is igaza van.
0: Ali vaše srce u pravu.
1: So your intellect is right in this way.
2: Az intellektusodnak úgy van igaza.
0: Intellekt je u pravu na sljedeći način.
1: That you need a very concrete example.
2: Hogy egy nagyon konkrét példára van szükséged.
0: Potreban vam je veoma konkretan primjer.
1: It means that your feelings, your desire is still not that much intensive as it should be.
2: Ez azt jelenti, hogy az érzéseid, a vágyad még nem annyira erős, mint hogy kellene.
0: To znači da vaše emocije, da vaša želja još uvijek nije dovoljno jaka koliko bi trebala biti.
1: Your thoughts are too much restrictive.
2: A gondolataid túlságosan csapongóak.
0: Vaše misli su još uvijek previše destruktivne i ometaju vas.
1: It means that very concrete, the a very clear aim is missing in your life.
2: Nagyon konkrétan ez azt jelenti, hogy egy nagyon világos cél az, ami hiányzik az életedből.
0: To znači da vam nedostaje u životu konkretan, vrlo jasan cilj.
1: Still you are not sure what you want.
2: Még mindig nem vagy abban biztos, hogy mit akarsz.
0: Još uvijek niste sigurni u to što želite.
1: On your path or on your aim towards which you are going, there is always some possibilities.
2: Az utadon vagy a célod felé, amerre mész, mindig vannak lehetőségek.
0: Na putu kojim idete prema svome cilju uvijek postoje mogućnosti.
1: For example, you decided to go to Adriatic coast.
2: Például úgy döntesz, hogy elmész az Adria partjára.
0: Na primjer, odlučili ste otići na Jadran.
1: And you pack your things and you take your car and you drive towards the Adriatic coast.
2: Összecsomagolsz, beülsz az autódba és elindulsz az Adria felé.
0: Spakirate svoje stvari, sjednete u auto i putujete prema Jadranskoj obali.
1: And you listen in the radio, there's beautiful weather and nice snow and beautiful skiing weather. És so now you decide to go for skiing.
2: De a rádió azt mondja, hogy csodálatos, jó minőségű hó esett, és nagyon jó síelésre való idő van. Ezért úgy döntesz, hogy inkább síelni mész.
0: Na putu na rádió čujete kako je prekrasno vrijeme za skijanje, pa odlučite otići na skijanje.
1: So you change the way.
2: Így hát megváltoztatod az utadat.
0: I tako promijenite rutu.
1: You come to the hotel.
2: Odaérsz a hotelbe.
0: Dođete u hotel.
1: And you check in.
2: Bejelentkezel.
0: I prijavite se.
1: And you want to go for ski.
2: El akarsz menni síelni.
0: Želite otići na skijanje.
1: And when you go out of your room again, go for skiing.
2: És amikor megint kilépsz a szobádból, hogy elindulj síelni.
0: Kad izađete svoje sobe kako biste išli na skijanje.
1: You find advertising there.
2: Ott rápillantasz egy hirdetésre.
0: Naiđete na reklamni oglas.
1: New opening sauna. Gratis.
2: Újonnan megnyitott sauna, ingyenes.
0: Otvára se sauna, imate gratis dolazak.
1: So you said, well, I can go tomorrow skiing, I go now sauna.
2: Így hát azt mondod, holnap is elmehetek síelni, most inkább saunázom.
0: Pa kažete, skijati mogu i sutra, sad idem u saunu.
1: And in the sauna, there's talking.
2: A saunában pedig beszélgetnek.
0: A u sauni čujete razgovor.
1: Tomorrow in the wave will be football match.
2: Holnap vépen futball meccs lesz.
0: Sutra će biti nogometna utakmica.
1: And every participant will get free pizza.
2: És minden néző ingyenesen kap egy pizzát.
0: I svaki sudionik dobit će besplatnu pizzu.
1: And there will be some more interesting things.
2: És még más sok minden érdekes lesz.
0: Biće još mnogih zanimljivih stvari.
1: So you take your car and come to

0: Így hát beülsz az autódba és eljössz Vépre.
1: Tako sjednete u auto i dođete u Vep na nogometnu
2: utakmicu. So where is the Adriatic coast? And where is the football field?
0: Hol van az Adria és hol van a focipálya?
1: Gdje je sad Jadranska obala, gdje je nogometno igralište?
2: This means there are possibilities.
0: Ez annyit jelent, hogy vannak lehetőségek.
1: To znači da postoje mogućnosti.
2: The possibilities of changing in your mind.
0: Lehetőség arra, hogy megváltoztasd a gondolataidat.
1: Mogućnost da promijenite mišljenje.
2: And why it is? Because the aim is not clear.
0: És miért van ez? Mert azért, mert a cél nem tiszta.
1: A to se događa jer nemate jasan cilj.
2: But if its aim is clear.
0: De ha a cél tiszta.
1: Ako pred sobom imate jasan cilj.
2: That you have to be at Adriatic coast.
0: Hogy az Adriára kell érned.
1: Da morate biti na Jadranu.
2: Because your wedding ceremony is waiting.
0: Mert ott lesz az esküvőd.
1: Jer na vas čeka vaše vjenčanje.
2: Then definitely you will go to your wedding and not for skiing.
0: Akkor bizonyosan oda mész az esküvődre, nem pedig síelni.
1: Onda ćete sigurno otići na svoje vjenčanje, a ne na skijanje.
2: So something should be very clear, intensive, good aim.
0: Tehát kell, hogy legyen egy nagyon világos, intenzív, jó cél.
1: Zato treba imati dobar, intenzívan i jasan cilj.
2: If you are ill, you don't like medicine, but doctor will tell you either you take this medicine or you have to die. So there is no place for arguments.
0: Hogyha beteg vagy, nem szereted a gyógyszert, de az orvos azt mondja neked, hogy vagy beszeded a gyógyszert, vagy meghalsz. Itt már nincs helye vitának.
1: Ako ste bolesni, ne sviđa vam se lijek, ali liječnik vam kaže ili ćete uzeti lijek, ili ćete umreti, onda nema više mjesta za argumente.
2: So, your aim should be clear.
0: Tehát a célodnak tisztának kell lennie.
1: Zato trebate imati jasan cilj.
2: Nothing can change me.
0: Semmi sem változtathat meg engem.
1: Ništa me ne može promijeniti.
2: Sun and moon can change their direction.
0: A nap és a hold megváltoztathatja a pályáját.
1: Sunce i mjesec mogu promijeniti svoju putanju.
2: But I will not change my direction.
0: De én nem fogom megváltoztatni a célomat.
1: Ali ja neću promijeniti svoje mišljenje.
2: I will not change my path.
0: Nem változtatom meg az utamat.
1: Neću promijeniti svoj put.
2: Because I know.
0: Mert tudom.
1: Jer ja znam.
2: What I want.
0: Hogy mit akarok.
1: Što želim.
2: Doesn't matter what people are talking.
0: Nem számít, mit mondanak az emberek.
1: Nema veze što ljudi govore.
2: I know what it is.
0: Én tudom, hogy mi az.
1: Ja znam o čemu se radi.
2: There's one man.
0: Van egy ember.
1: Bio jedan čovjek.
2: And he had one vision.
0: Volt egy elképzelése.
1: Ima jednu viziju.
2: In vision he saw a very beautiful light and God.
0: A víziójában látott egy gyönyörű fényt és Istent.
1: U svojoj vizi vidio prekrasno svjetlo i Boga.
2: He saw it.
0: Látta.
1: Vidio je.
2: And it is very clear in his mind.
0: És nagyon tisztán ez az elméjében van.
1: Ta slika je vrlo jasna u njegovom umu.
2: But other people will say he's stupid.
0: De a többi ember azt mondja, hogy ez egy bolond.
1: Ali drugi ljudi će mu govoriti da je glup.
2: All who listen and whom he will tell, they think screws are loose.
0: Mindenki, akinek ezt elmondja, azt gondolja, hogy hiányzik egy kereke.
1: Svima kojima priča o tome misli će da mu fali koje šeraf u glavi.
2: But he knows what he has seen.
0: De ő tudja, mit látott.
1: Ali on zna što je vidio.
2: Practical experiences.
0: Gyakorlati tapasztalatok.
1: De praktično iskustvo.
2: As long as we don't have practical experience,
0: mindaddig, amíg nincsen gyakorlati tapasztalatunk,
1: ali dokle god nemamo praktično iskustvo,
2: there will be always possibilities.
0: Mindig lesznek lehetőségek.
1: Uvijek će nam se nuditi razne mogućnosti.
2: Of changes.
0: a változtatás.

0: mogućnosti promjena.
1: Thousand times you can read the book.
2: Ezerstel is elul vaša toda könyvet.
0: Vi možete tisuću puta pročitati knjigu.
1: But if you have no experiences practically.
2: Ne ho nincsen gyakorlati tapasztalatod.
0: Ali ako nemate praktičnog iskustva.
1: Still you take like a theory.
2: Akkor azt még mindig csak elméletként fogod föl.
0: Za vas će to još uvijek biti teorija.
1: Recently I heard in someone talking in radio.
2: Nemrég hallottam, valaki beszélt a rádióban.
0: Nedavno sam čuo neko kako priča na radiju.
1: When you read in a book how to make aeroplane.
2: Ha a könyvben elolvasod, hogy hogyan kell repülőgépet gyártani.
0: Ako u knjizi pročitate kako se gradi avion.
1: And pictures of the aeroplane.
2: És képeket látsz a repülőgépről.
0: I u knjizi postoje slike tog aviona.
1: And how to fly the aeroplane.
2: És hogyan kell vezetni a repülőgépet.
0: Instrukcije kako letiti tim avionom.
1: But still is only theory.
2: Ez még mindig csak elmélet.
0: Ali to je uvijek samo teorija.
1: When you sit in an aeroplane and then it flies, then the practical experiences.
2: Ha belülsz egy repülőgépbe és az elindul, az már gyakorlati tapasztalat.
0: Ali kad sjednete u taj avion, kad onda upravljate i letite njime, to je praktično iskustvo.
1: So, sometimes in everyone's life have some experiences.
2: Így néha mindenkinek az életében vannak tapasztalatok.
0: Svatko u svom životu ima nekakva praktična iskustva.
1: That inner feeling.
2: A belső érzés.
0: Taj unutarnji osjećaj.
1: Something awakes in you.
2: Valami felébred benned.
0: Nešto se u vama probudilo.
1: Suddenly something is awakened.
2: Hirtelen valami felébredt.
0: Odjednom se nešto probudilo.
1: And you know what you want.
2: És tudod, hogy mit akarsz.
0: I vi tada znate što želite.
1: And then you decide.
2: És akkor eldöntöd.
0: I tada odlučite.
1: Then your intellect will not become an obstacle, but it will become a helper.
2: Akkor az intellektusod már nem válik akadályá, hanem segítővé válik.
0: I onda vam intelekt više neće predstavljati prepreku, nego će vam pomoći.
1: And of course we shall try to avoid those things which becomes an obstacle for our path.
2: És természetesen el kell kerülnünk azokat a dolgokat, amelyek akadályá válnak az utunkon.
0: Naravno da trebamo izbjegavati one stvari koje mogu biti prepreka na našem putu.
1: Certain discussions.
2: Bizonyos beszélgetések.
0: Određene diskusije.
1: Certain books.
2: Bizonyos könyvek.
0: Knjige.
1: Certain societies.
2: Bizonyos féle társaságok.
0: Društvo određenih ljudi.
1: We shall avoid all which can damage our spirituality or which can put some virus in our consciousness that our thinking becomes opposite.
2: El kell kerülnünk azokat a dolgokat, amelyek tönkretehetik a lelkiségünket, vagy amelyek egyfajta vírussal megfertőzhetik a gondolatainkat, hogy aztán pont ellentétesre változnak.
0: Trebamo izbjegavati one stvari koje nam mogu predstavljati prepreku na putu i ono što može poput virusa u nama promijeniti naše mišljenje.
1: The negative talking.
2: A negativ beselgetešak.
0: Negativno govorenje, razgovori.
1: Even it can create the doubts towards God.
2: Még Isten számára is kételyeket ébreszthetnek. Istenben is kételyeket ébreszthetnek.
0: Takvi razgovori mogu pobuditi sumnju čak i u Boga.
1: Even they can crucify the God.
2: Még Istent is keresztre feszítik.
0: Oni mogu čak razapeti Boga.
1: So the human intellect is also very sensible. Very sensitive.
2: Az emberi intellektus az is nagyon érzékeny.
0: Ljudski intelekt vrlo osjetljiv.
1: Human intellect is still depending on the steering. Like you steer the car.
2: Az emberi intellektus is nagyon függ attól, hogy hogyan vezetik, mint ahogy egy autót is vezettek.
0: Ljudskim intelektom

0: treba upravljati kao što upravljate autom.
1: So you can just steer it in from this direction to that direction.
2: Kormányozhatod ebbe az irányba is, meg amabba az irányba is.
0: Možete ga okrenuti u jedan smjer ili u drugom smjeru.
1: For example.
2: Például.
0: Na primjer.
1: When you go here in the sauna.
2: Ha most itt elmész a szaunába.
0: Ako idete u saunu.
1: There are both kind of sauna.
2: Mindkétféle sauna van.
1: Mix and separate.
2: Kevert és különálló.
0: Postoje razdvojna i miješana sauna.
1: But it is very clear.
2: De ez nagyon világos.
0: Ali vrlo jasno.
1: What they in German say selbstverständlich.
2: Amit németül úgy mondanak, hogy magától értetődő.
0: Samo po sebi se razumje.
1: Everybody go in sauna without dress.
2: Mindenki ruha nélkül megy be a szaunába.
0: U saunu svi ulaze bez odjeće na sebi.
1: No journalist write negative about this.
2: Egy újságíró se ír negatívat erről.
0: Ali nijedan novinar ne piše negativno o tome.
1: Or you go what you call the FKK.
2: Vagy ha elmentek az FKK-ra, vagy a nudista telepre.
0: Ili odete na nudističku plažu, nudistički kamp.
1: No journalist writes bad about this.
2: Erről egy újságíró sem ír rosszat.
0: Nijedan novinar neće negativno pisati o tome.
1: But if in the Kumbh Mela there are Naga Babas.
2: De a Kumbh Melán ott vannak a Naga Babák.
0: Ali ako na Kumbh Meli postoje Naga Babe.
1: That is not self-evident.
2: Ez nem magától értetődő.
0: To više nije samo po sebi razumljivo.
1: So you see how you are steering the consciousness, the intellect of the people.
2: Látjátok, hogy hogyan kormányozzák az embereknek az intellektusát.
0: Vidite kako se može upravljati sa sviješću, sa intelektom ljudi.
1: So one thing we accept and the same thing we don't accept.
2: Egy dolgot elfogadunk, és ugyanazt a dolgot aztán nem fogadjuk el.
0: Možemo prihvatiti jednu stvar, a onda opet istu tu stvar ne prihvatiti.
1: And that is the biggest problem in the world.
2: Ez a legnagyobb probléma a világon.
0: I to je najveći problem u svijetu.
1: Gossiping and putting wrong pictures in your consciousness.
2: Az ilyen pletykák és a tudatban a rossz képeknek az elhelyezése.
0: Ogovaranje i ucepljivanje krivih slika u svoju svijest.
1: Then your mind, your intellect begins to support those wrong things.
2: Akkor az elméd, az intellektusod elkezdi támogatni ezeket a rossz dolgokat.
0: I onda vaš vaš intelekt počinje podupirati te loše stvari.
1: So you accept or you don't accept, what changes in you?
2: Elfogadod vagy nem fogadod el, mi változik te benned?
0: Ako nešto prihvatite ili ne prihvatite, što se promijeni u vama?
1: It changes in you that it brings disturbances in you.
2: Azt változtatja benned, hogy zavarokat kelt benned.
0: Promjena u smislu da izaziva nemire u vama.
1: It creates negative vrittis.
2: Negativ vrittiket kelt.
0: Stvara negativne vrittije.
1: And negative vrittis are like a lemon in the water, in milk.
2: A negatív vrittik olyanok, mint a citrom a tejben.
0: A negatívni vritti sú poput limonovog soka u mlieku.
1: So milk is your spiritual sadhana.
2: A tej, a te spirituális sadhanád.
0: Mlieko je vaša duchovná sadhana.
1: Milk is the spirituality which you gain through your spiritual sadhana, mantras, prayers, meditations, asanas, pranayams, positive thinking, leading a loveful life, a harmonious life.
2: A tej az a lelkiség, amit a spirituális szádonád által elnyertél, a mantrák, imák, gyakorlás, ászana, pranayama, jó életvitel által elértél.
0: Mlijeko je duhovnost koju stječete svojim duhovnom sadanom kroz ponavljanje mantre, meditaciju, asane, pranayame, pozitivnim razmišljanjem, življenjem prema zakonima i u skladu.
1: And lemon is those drops which you are getting from outside gossipings.
2: A citrom pedig azok a cseppek, amelyeket kívülről kapsz a különböző pletykák formájában.
0: A limunove kapi su oni utjecaji koje dobivate od vanjskih ogovaranja.
1: So it's pity that milk is spoiled.
2: Nagy kár, hogy a tej tönkre van téve.
0: Šteta je da se mlijeko pokvarilo.
1: And spoiled milk is nearly impossible again to prepare it or to make a coffee, nice cream coffee out of the spoiled milk.
2: És hogyha a tej már egyszer el van rontva, abból már majdnem lehetetlen még egyszer valamit készíteni, például egy jó tejszínes kávét készíteni.
0: Ako je mlijeko pokvareno, teško da ćete ga moći koristiti u izvornom čistom obliku, na primjer napraviti finu kavu s mlijekom.
1: Maximum you can try to make it cheese out of it.
2: Maksimum šajtot lehet belőle činani.
0: U najboljem slučaju možete pokušati napraviti sir od takvog mlijeka.
1: Everything is cheese.
2: Minden čupa šajt.
0: Sve postaje sir.
1: In German they say alles Käse.
2: Németek azt mondják, minden sajt.
0: U njemačkom postoji izreka koja kaže, ako je nešto glupost, ma sve je to sir.
1: Dann alles ist Käse, nicht die Askese.
2: Akkor már minden sajt, nem askézis.
0: Somiči se poigrao riječima, Käse je sir, dakle sve je sir, a ne askeza.
1: Therefore, one stupid thought, one stupid person can destroy all your spiritual sadhanas, which you made years and years long with great confidence and with great love.
2: Ezért egy ostoba gondolat, egy ostoba ember tönkreteheti a spirituális szádanádat, amelyet hosszú évek sok munkájával építettél föl.
0: Jedna glupa misa, jedna glupa osoba može pokvariti sve plodove duhovne sadane od nekoliko godina sadanu koje ste radili sa velikom predanošću i ljubavlju.
1: You know, there's one story about Lord Shiva and Parvati.
2: Tudjátok, hogy van egy történet az Úr Shiváról és Parvatiről.
0: Postoji jedna priča o gospodu Shivi i Parvati.
1: And there was one rishi called Narada.
2: S volt egy rishi, akit Náradának neveztek.
0: I bio jedan rishi Narada.
1: And Narada's politics was very famous.
2: Náradának nagyon híres volt a politikája.
0: I Naradina politika je bila vrlo čuvena.
1: He knew how to make diplomacy and how to bring the people fighting and again together.
2: Tudta, hogy hogyan kell diplomáciát folytatni, és hogyan lehet az embereket összeveszíteni, és aztán megint kibékíteni.
0: On je bio majstor diplomacije, znao je kako zavaditi ljude i kako ih opet pomiriti.
1: So he was thinking that Parvati and Shiva, they love so much each other. They have so deep relations.
2: Mindig azt gondolta, Parvati és a Shiva, ezek annyira szeretik egymást, olyan mély kapcsolatban vannak.
0: On je pomislio, Shiva i Parvati se toliko vole, oni imaju tako duboko vezu.
1: He was jealous.
2: Féltékenykedett.
0: Bio ljubomoran.
1: And when you are jealous, then you try to destroy someone's relations. At least while praying.
2: Hogyha féltékeny vagy, akkor pedig megpróbálod tönkretenni valakinek a kapcsolatát, vagy legalábbis megpróbálod.
0: I kad ste ljubomorni, onda pokušavate uništiti nekom njegovu vezu.
1: And when something happens,
2: ha pedig
1: negative, then the jealousy person is so happy. On that day, this person eats two bread more.
2: Ha pedig valami történik, akkor ez a féltékeny ember nagyon boldog. Azon a napon ez az ember két kenyérrel többet eszik.
0: I kad se nešto negativno dogodi, to jako razveseli ljubomornu osobu, ona čak onda u slavu toga pojede dva kruha više.
1: One man left his wife.
2: Egy ember elhagyta a feleségét.
0: Jeden je muškarac napustio svoju ženu.
1: Because of other wife.
2: Egy másik nő miatt.
0: Zbog druge žene.
1: And his ex-wife, she couldn't sleep out of the jealous.
2: A régi feleség nem bírt aludni a féltékenység miatt.
0: A njegova bivša žena nije mogla spavati od ljubomore.
1: So she had a psychiatric or a psychologist consultation.
2: Így elment egy pszichológushoz konzultációra.
0: I otišla je na konzultacije kod psihijatra ili psihologa.
1: She can't sleep.
2: Nem tud aludni.
0: Jer ne može spavati.
1: Even she take medicine.
2: Még gyógyszert.
1: Sleeping tablets.
2: szed altatókat.
0: Csak uzima liekove za spavanje.
1: So he was asking her question, asking every time, asking many questions.
2: És kérdezett tőle sok kérdést, minden alkalommal nagyon sok kérdést.
1: What's he thinking before going to sleep?
2: Mire gondol, mielőtt lefekszik?
0: I taj psiholog postavljao pitanje o čemu ona razmišlja prije nego što ide spavati.
1: And every time she was telling something bad about that lady who is with her husband now.
2: És minden alkalommal valami rosszat mondott arról a hölgyről, aki most a férjével van.
0: I odgovorila da svaki put razmišlja nešto negativno o ženi koja je sada s njenim mužem.
1: She said, in case if I sleep, then I dream that she's fawning to him. And I wake up so angry.
2: Azt mondja, minden alkalommal, amikor alszom, arra gondolok, hogy ő felhívja a férjemet, és abban a pillanatban annyira dühös leszek.
0: Žena je pričala, recimo i da zaspem, onda sanjam kako ta žena razgovara s mojim mužem i ja se probudim puna bijesa.
1: So psychologist, he realized.
2: A pszichológus rádöbbent.
0: Pszichológ je shvatio.
1: How to bring her in sleeping.
2: Hogy hogyan és segítsen neki az elalvásban.
0: Kako da je pomogne da zaspe.
1: Next time he told her.
2: Legközelebb azt mondta neki.
0: Kod sljedeće seance joj je rekao.
1: Please don't tell anybody.
2: Ne mondj már semmit, kérlek.
0: Nemoj više ništa govoriti.
1: Just for your information.
2: Ne mondd el senkinek, kérlek, csak téged szeretnélek tudatni róla.
0: Samo za tvoju informáciu.
1: Your ex-husband.
2: A volt férjed,
1: and this lady,
2: és ez a hölgy,
0: te njegova žena,
1: they are together like a goat and tiger.
2: Úgy vannak együtt, mint a kecske és a tigris.
0: Imaju odnos poput tigra i koze.
1: He beat her yesterday.
2: A férfi megverte tegnap a nőt.
0: On joj je juče tukao.
1: She's in hospital.
2: Már kórházban is van.
0: I ona sad u bolnici.
1: And he is at police station.
2: A férfi pedig a rendőrségen.
0: A on je u policijskoj postaji.
1: And that's all.
2: Ennyi.
0: I to je sve.
1: She went home.
2: A hölgy hazament.
0: Žena otišla kući.
1: And next day she phoned to the psychologist.
2: Másnap felhívta a pszichológust.
0: I sljedeći dan nazvala psihologa.
1: Dear doctor.
2: Kedves doktor úr.
0: Dragi doktore.
1: What miracle happened?
2: Milyen csoda történt?
0: Dogodilo se čudo.
1: I slept today 11 hours.
2: Ma 11 órát aludtam egyfolytában.
0: Danas sam spavala 11 sati.
1: Without sleeping tablets.
2: Altató nélkül.
0: I to bez tableta.
1: He said, well, I started new therapy.
2: Nos, én egy új terápiába kezdtem.
0: I rekao, započeo sam novu terapiju.
1: She said, please, can you continue this therapy with me?
2: Kérem, tudnám folytatni ezt a terápiát?
0: Ona ga zamolila, molim te, možeš nastaviti s tom terapijom.
1: So jealousy person,
2: tehát a féltékeny ember,
0: ljubomorna osoba,
1: always thinks negative.
2: Mindig negatívat gondol.
0: Uvijek negatívno razmišlja.
1: The thoughts of the jealousy persons are the destructive thoughts.
2: A féltékeny ember gondolatai pusztítóak.
0: Misli ljubomorne osobe sú destruktívne.
1: Towards other.
2: Mások irányában.
0: To prema drugima.
1: Therefore, to be a jealous is the biggest karmic illness.
2: Ezért féltékenynek lenni a legnagyobb karmikus betegség.
0: Biti ljubomoran najveća je karmička bolest.
1: God protect us from jealousy.
2: Isten védelmezzen minket a féltékenykedéstől.
0: Neka nas Bog zaštiti od ljubomore.
1: And jealousy is not only to a husband and wife or boy and girls.
2: A féltékenység pedig nem csak a férj és feleség, lány és fiú kapcsolatában jelenhet meg.
0: A ljubomora se ne odnosi samo na odnos između muža i žene ili dečka i djevojke.
1: There can be spiritual jealousy.
2: Lehet spirituális féltékenység is.
0: Postoji i duhovna ljubomora.
1: That's in the large scale.
2: Ez a legnagyobb súlyú.
0: I to u velikoj mjeri.
1: From one religion to other religion.
2: Egyik vallás a másik iránt.
0: Ljubomora jedne religije na drugu religiju.
1: That's a sect.
2: Az egy szekta.
0: Ovi su sekta.
1: That's other religion.
2: Az egy másik vallás.
0: To je druga religija.
1: These are like eating meat.
2: Ezek húst esznek.
0: Ovi jedu
1: meso. Alcohols.
2: alkoholtisztnak.
1: Are vegetarians.
2: Ezek vegetáriánusok.
0: Meditating. Ezek
2: meditálnak.
1: Why they are writing like negative like this?
2: Miért írkálnak ilyen negatívumokat?
0: Zašto se pišu takve negativne stvari?
1: It is jealous.
2: Féltékenység az oka.
0: Zbog ljubomore.
1: And now it is a new in modern life.
2: És most a modern életben még valami új is van.
0: V modernom načinu životu.
1: To destroy some company, company leaders.
2: Hogy tönkretenni valamilyen vállalatot vagy vállalati vezetőt vagy egy társaságot, társaságvezetőt.
0: Postoji tendencija da se uništi neka kompanija ili menadžeri te kompanije.
1: To start the negative humor. Rumor.
2: Úgy lehet valamilyen vállalatnak a vezetőjét tönkretenni, és ezáltal a vállalatot is, hogy valamilyen negatív pletykát indítanak, vagy rossz hírt keltenek.
0: De aby se izazvala negatívna govorkanja.
1: That is in modern civilization the one of the best weapon they said to destroy someone with a negative rumor.
2: A modern civilizációban azt mondják, hogy ez az egyik legjobb fegyver arra, hogy tönkretegyünk valakit, hogy negatív hírét keltsük.
0: Kaže se da je u modernoj civilizaciji najbolji način kako ćete nekog uništiti ako pokrenete negativne glasine.
1: That is jealous.
2: Ez a féltékenység.
0: To je ljubomora.
1: Economical jealous.
2: Gazdasági féltékenység.
0: Ekonomska ljubomora.
1: Jealous of the age.
2: A kor féltékenysége.
0: Ljubomora na dobni.
1: Jealous of the beauty.
2: A szépség féltékenysége.
0: Ljepotu.
1: Jealous of the success.
2: A siker féltékenysége.
0: Ljubomora zbog uspjeha.
1: Many, many kind of.
2: Sok-sok féle.
0: I mnogo takvih oblika.
1: But this is illness.
2: De ez egy betegség.
0: Ali to je bolest.
1: And this illness is infected nearly all creatures.
2: És ez a betegség megfertőzött szinte minden teremtményt.
0: I to je bolest zahvatila gotovo sva bića.
1: In the plants there is also jealous.
2: A növényekben is benne van a féltékenység.
0: I kod biljaka postoji ljubomora.
1: In the stones there is jealous.
2: A kövekben is ott a féltékenység.
0: I kod kamenja.
1: When they have their power, then they try to dominate.
2: Ha nekik megvan az erejük, akkor megpróbálnak uralkodni.
0: Onaj ko tom svijetu stekne moć, pokušava dominirati drugim.
1: On different constellation.
2: Különböző konstellációkon.
0: U različitim konstellacijama.
1: Therefore, ezért human have got intellect.
2: Az embernek intellektusa van.
0: Človek ima intelekt.
1: Human knows what is a destructive thoughts and which is not a destructive thought.
2: Az ember tudja, hogy melyik a destruktív gondolat, melyik a nem destruktív gondolat.
0: Človek môže rozlikovati, što je destruktívna mysl a što nie.
1: So human can avoid.
2: Így hát az ember el tudja kerülni.
0: Zato človek môže izbieči.
1: Because human understands.
2: Mert az ember megért.
0: Mert človek rozumie.
1: Human can avoid, human can forgive.
2: Az ember el tudja kerülni, az ember meg tud bocsátani.
0: Človek môže izbieči neke stvari, on môže opraštati.
1: And human can correct.
2: És az ember tud javítani.
1: Change the negative into positive.
2: És a negatívat pozitívvá tudja alakítani.
0: Človek môže spravljati, promijeniti negatívnu u pozitívnu.
1: Jealous.
2: Féltékenység.
0: Ljubomora.
1: So Narada.
2: Így hát Narada.
1: He was jealous about Shiva and Parvati.
2: Féltékeny volt Shivára és Parvatira.
0: Bio ljubomoran zbog odnosa Shiva i Parvati.
1: Now he want to make some kind of disharmony between their relation.
2: És egy kis diszharmóniát akart a kapcsolatukban kelteni.
0: I htio unijet nekakav nesklad u njihov odnos.
1: But carefully.
2: De óvatosan.
0: Ali oprezno.
1: So he went to Parvati.
2: Így elment Parvatihoz.
0: I tako je otišao kod Parvati.
1: And he was talking nice to her.
2: Nagyon szép szavakkal beszélt hozzá.
0: I ljubazno je s njom razgovaral.
1: And very nice about Shiva.
2: És nagyon szépen beszélt Shiváról előtte.
0: Jako je lepo govori o Shivi.
1: Because he knew that she loves Shiva.
2: Mert tudta, hogy ő szereti Shivát.
0: Jer je znao da ona voli Shivu.
1: So he was talking so great about him.
2: Olyan nagyszerűen beszélt róla.
0: I zato je veličao Shivu.
1: Till her heart was completely melted.
2: Amíg Parvati szíve teljesen elolvadt.
0: Sve dok se Parvatino srce nije rastopilo.
1: And then he said.
2: Csak akkor azt mondta Narada.
0: I tada je rekao.
1: But you know, we don't understand him.
2: De tudod, mi nem teljesen értjük őt.
0: Ali znaš, mi njega ne razumjemo.
1: We think he love only Parvati.
2: Mi azt gondoljuk, hogy ő csak Parvatit szereti.
0: Mi mislimo da on voli samo Parvati.
1: But there are many other.
2: De sok más is van.
0: Ali postoji mnogi drugi.
1: Other bhaktas.
2: Más bhakta.
0: Druge bhakte.
1: So he has no time for Parvati at all.
2: Neki nincsen ideje Parvatira egyáltalán.
0: Zato on zapravo nema vremena za Parvati.
1: He only uses you, that's all.
2: Ő csak kihasznál téged, ennyi.
0: On te samo iskoristava.
1: When he needs something, he's nice to you.
2: Amikor kell neki valami, akkor kedves hozzád.
1: Is not true?
2: Nem így van.
0: Ako nešto
1: yes,
0: treba, onda
1: true.
0: Je dobar mondta, prema tebi.
2: De igen, így van.
1: This is a blackmailing.
2: Ez már egy ilyen sötét
1: When someone begins to talk like this, you should stop the discussion that and say let's read the Lilamrit.
2: Ha valaki így kezd el beszélni, akkor azonnal abba kell hagynotok a beszélgetést, és azt kell mondanod, hogy hagyjuk most abba a beszélgetést, olvassuk inkább a Lilamritot.
1: Or good night.
2: Vagy azt, hogy jó éjszakát.
0: Parvati na to sve odgovorila da imaš pravo i ovakav način pristupanja govorenja je zapravo ucjena. I kad vas neko ucjeni na taj način, onda najbolje prekinite, čitajte Lilu Amrit ili kažete laku noć.
1: Or meditate and put on Guru Gita cassette.
2: Vagy meditáljatok és tegyétek be a Guru Gita kazettát.
0: Ili meditirajte i slušajte Guru Gita kazetu.
1: He created in her some doubts.
2: Így Narada némi kételyeket ébresztett Parvatiban.
0: I Narada uspio Parvati probuditi neke sumnje.
1: And he said to her, don't go near to him.
2: És azt mondta neki, ne menj hozzá közel.
0: I rekao je, nemoj mu ići blizu.
1: His body is full of poison.
2: A teste tele van méreggel.
0: Njegove tijelo puno otrova.
1: You know, he drank the poison.
2: Tudjátok, tudod, megitta a mérget.
0: Mert ti znaš da je on popio otrov.
1: When the devas and rakshasas, they were churning the ocean and nectar came and poison came.
2: Amikor a devák és a rakshasák ugye kiköpülték az óceánt és kinyerték a nektárt és kijött a méreg is.
0: Onda kad su deve i rakshase bučkali oceán, pa su isplivali i nektar i otrov.
1: So if you touch his body,
2: ha csak megérinted a testét.
0: Ja, mu dotakneš tijelo.
1: Transcendental process.
2: Van egy transzcendentális folyamat.
0: Događa se transcendentalni
1: proces. You will be poisoned.
2: Hogy meg leszel mérgezve.
0: I ti ćeš se otrovati.
1: His body is so bitter.
2: A teste annyira keserű.
0: Njegovo tijelo tako gorko.
1: Did you ever taste with the tongue his body?
2: Bármikor is megízleted a testét a nyelveddel?
0: Jesi ikada jezikom kušala njegovo tijelo?
1: No.
2: Nem.
0: Nisam.
1: You see on the middle of the tongue.
2: Látod, a nyelv közepén.
0: Na sredini jezika.
1: There is a special chakra.
2: Ott van egy különleges csakra.
1: Not on the top of the tongue. Postoji
0: posebna čakra, ne na vrhu jezika, nego u sredini.
1: But very deep. In the middle of the tongue.
2: Nem a nyelvhegyén, hanem nagyon mélyen bent a nyelv közepén.
1: And if you touch his body with that point of the tongue.
2: A testét a nyelvednek azzal a részével kell megérintened.
0: Jako dotakneš Shivino tijelo s tom točkom na jeziku.
1: You will experience the bitterness.
2: Akkor majd megtapasztalod, hogy milyen keserű.
0: Okusit ćeš gorčinu.
1: And as bitter his body, that must bitter love he has for you.
2: És amilyen keserű a teste, annyira keserű az irántad érzett szeretete.
0: I onako gorko koliko je njegovo tijelo, toliko gorka mora biti njegova ljubav prema tebi.
1: And for bhaktas?
2: A bhaktáknak pedig?
0: A za bhakte?
1: He gave nektar.
2: Nektárt adott.
0: Njima je dao nektar.
1: She said, "How should I know this?"
2: Azt mondta Parvati, ezt honnan tudhatnám?
0: Parvati upitala, kako da to znam?
1: Very easy.
2: Nagyon könnyen.
0: Jako lako.
1: Tomorrow when he is sitting on the rock and you wash his body.
2: Holnap, amikor kiül a sziklára és te lemosod a testét.
0: Sutra, kad on sjedi na stjeni, a ti pereš njegovo tijelo.
1: You must open your mouth wide.
2: Nyisd ki szélesre a szádat.
0: Jako tvori usta.
1: Till the middle point of the tongue is out.
2: Amíg a nyelvet középső része is ki nem ér a szádból.
0: Dok ne isplaziš jezik do sredine.
1: And test his shoulder.
2: És ízleld meg a vállát.
0: I dotakni mu rame.
1: But carefully.
2: De óvatosan.
0: Ali oprezno.
1: If he will see.
2: Ha észreveszi.
0: Jako on to vidi.
1: He will kill you.
2: Megöl.
0: Ubičete.
1: Parvati was prepared.
2: Parvati felkészült.
0: Parvati bila pripremljena.
1: That's called brainwashing.
2: Ezt hívják úgy, hogy agymosás.
0: To se zove ispiranje mozga.
1: Whatever confidence you had inside, that was washed away.
2: Bármi bizalom is volt benned belül, az most ki lett mosva.
0: Ispreno vam je sve ono povjerenje koje ste imali.
1: Then he went to Shiva.
2: Akkor elment Shivához.
0: Nakon toga narod otišao Šivi.
1: Lord Shiva, how divine you are.
2: O Uram Shiva, mennyire isteni vagy.
0: O Gospode Shiva, kako si ti božanstven.
1: Till Shiva melted.
2: Amíg az Úr Shiva elolvadt.
0: I tako sve dok se Shiva nije rastopio.
1: And then said, and the Parvati, oh, such a holy, divine.
2: És aztán azt mondta, ó, Parvati, milyen szent, milyen isteni.
0: I onda narada rekao, kako je Parvati sveta i božanska.
1: She loves you, Lord.
2: Ő nagyon szeret téged.
0: Gospode, ona te tako voli.
1: No one in this universe exists so great devotee like Parvati for you.
2: Ebben a világegyetemben nem létezik még egy olyan nagy hívő, mint Parvati számodra.
0: U cijelom univerzumu nema većeg tvog posvećenika od Parvati.
1: And Shiva was melted and he said yes.
2: Shiva je ova, igen, igen.
0: I Shiva je sav raznježen rekao da.
1: And when Shiva was completely melted.
2: És amikor Shiva teljesen elolva.
0: Kad se Shiva potpuno rastopio.
1: When he entered nearly in the heart of Shiva.
2: Ő majdnem elérte Shiva szívét.
0: Kad je dopro gotovo do Shivinog srca.
1: Then he said, but my Lord.
2: És akkor azt mondta, de Uram.
0: Ali znaš Gospode.
1: One thing I don't understand.
2: Egy dolgot mégsem értek.
0: Jednu stvar ne razumijem.
1: He said, what?
2: Mit?
0: Što to?
1: But still, why she want to kill you?
2: Azt, hogy miért akar téged mégis megölni?
0: Ne znam zašto te ona želi ubiti.
1: I don't know, I heard.
2: Nem tudom, csak úgy hallottam.
0: Ne znam to, ali sam čuo.
1: That she want to eat you.
2: Hogy fel akar téged falni.
0: Da te želi pojesti.
1: That must she hate.
2: Annyira gyűlöl.
0: Ona te toliko mrzi.
1: So I can't understand.
2: Nem értem.
0: Ja to nem
1: How does two things exist together?
2: Két dolog hogyan létezhet együtt?
0: Kako te dvije stvari mogu postojati zajedno?
1: Love and hate.
2: Szeretet és gyűlölet.
0: Ljubav i mržnja.
1: But Lord, that's your Maya.
2: De Uram, ez a te Majád.
0: Ali Gospode, sve je to tvoja Maya.
1: You can do that hate and love are together.
2: Te megteheted, hogy a szeretet és a gyűlölet együtt van.
0: Ti možeš učiniti da ljubav i mržnja zajedno postoje.
1: I have heard.
2: Úgy hallottam.
0: Čuo sam.
1: Tomorrow is your last bath.
2: Holnap van az utolsó fürdőnapod.
0: Da ti je sutra zadnja kupka.
1: But you are the Lord, knower of all three, past, present and future. You must know.
2: De te vagy a mindhárom világ ura, a múlt, a jelen és a jövő ura. Neked tudnod kell.
0: Ali ti to sigurno već znaš, jer ti si znalac i prošlosti, sadašnjosti, budućnosti.
1: Tomorrow during the bath.
2: Holnap a fürdés ideje alatt.
0: Sutra, za vrijeme dok se kupaš.
1: She will attack on your right shoulder.
2: Meg fog támadni a jobb válladnál.
0: Ona će napasti tvoje desno rame.
1: With such a wide open mouth.
2: olyan vad, kitátott szájjal.
0: Sa širom razjapljenim ustima.
1: Not